Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió Andrész.
1: Ott állt a lány az út jobb oldalán.

0: Antrét.
1: Mi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom.

esti rádiót. Ha van szexárd is, ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: kezdődött meg a tanév, ez 8%-os növekedést jelent a múlt évhez képest. Az első évesek több mint harmada az angol és német nyelvű képzési programban vesz részt, míg a magyar hallgatói létszám 2850 körüli. Holtan találták meg az Ozora Fesztiválról július végén eltűnt férfit, közölték a szervezők a rendezvény hivatalos közösségi oldalán vasárnap. Tájékoztatásuk szerint Szolnoki Bence holttestét a fesztivál területén kívül egy kukoricásban fedezték fel. Megjegyezték, hogy az elhunyt helyszíni csapatuk tagja volt, része volt annak a közösségnek, amely együtt építi és élteti az Ozorát, fogalmaztak. Bűncselekményre utaló körülmények nem merültek fel, közigazgatási eljárás keretében vizsgálódnak a rendőrök. Életének 84. évében elhunyt Vajda István, Balázs Béla díjas és szinkron szakma életműdíjával kitüntetett szinkron és hangjáték rendező, számos nívódíj tulajdonosa, a Pannónia Filmstúdió, a Magyar Rádió és más műhelyek egykori munkatársa, a magyar szinkronizálás aranykorának kulcsfigurája, tudatta a Család vasárnap az MT-ben. Több mint 1000 film, sorozat és animáció magyar változatát rendezte, nevéhez olyan legendás munkák fűző, mint az Édes élet, a 400 csapás, a 7. pecsét, valamint a Mephisto és a Napfény íze című filmek magyar szinkronja. A Magyar Rádió rendezőjeként több mint 140 hangjátékot, adaptációt és dokumentumjátékot készített, pedig Én jó anya voltam címmel színdarabot is írt, amelyet 2007 óta folyamatosan játszanak. 2014 után északabbra húzódott és gyorsult a golfáramlat. A kutatók szerint a változás az Atlanti-óceán légköri és óceáni folyamataival állhat kapcsolatban, írja az Időkép. A változás több mint 3 évtizednyi műholdas mérési adatok alapján azonosították. A golfáramlat a világ egyik leggyorsabb óceáni áramlása, amely hatalmas mennyiségű melegvizet szállít. Európára nézve a kutatók szerint az erősebb golfáramlat általában enyhébb és csapadékosabb nyugat-európai telekkel jár együtt. Fontos azonban, hogy az eredmény nem jelenti azt, hogy az Atlanti-óceán teljes áramlási rendszere erősödött volna. A golf áramlat ennek egyik része, de az egyes szakaszok eltérően reagálnak a különböző óceáni és légköri hatásokra.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Kedden is friss lesz a reggel, 5 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Kezdetben délen lehetnek vastagabb fátyolfelhők az égen, majd ezek elvonultával szinte országszerte zavartalan lesz a napsütés, csapadék nem várható. Az ország északi-északnyugati felén napközben több felé megélénkül a déli szél, a csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Szép jó reggel, szép napot kívánok, 6 óra múlt 3 perccel, ez az Antrit reggel, szeptember 8-án, kedden, én Vörös Levente vagyok, és folytatjuk közös ébredezésünket a héten, túléltük a hétfőt, innentől remélhetőleg már csak lazább lesz a hét, időjárás terén picit melegebb is lesz, most már 15 fokot mutatnak a hőmérők, de 32 Celsius lesz a maximum felhők nélkül. Csapadékkal sem kell számolni, úgyhogy nekiugrunk a reggelnek, mindjárt kibontjuk azért ezt részletesebben is, aztán a hírekből böngészünk, és indulunk ünnepelni, felcsapjuk a kalendáriumot. Na meg a horoszkóp sem maradhat el. Addig pedig Ariana Grande érkezik a No Tears Left to Cry-jal. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Major Lazerék énekeltek, ez volt a Lean On, jó reggelt, ez az Antwit reggel, nem egész 4 perc múlva már negyed hétnél vagyunk, szeptember 8-án kedden, ránézünk gyorsan az időjárásra, aztán a legfrissebb hírekből is szemlézek, nem, nézzük, hogy mi a helyzet. 15 fok, mint ahogy említettem, még gyengén felhős az ég, de azért majd 11 óra környékén kiderül, és aztán felmegy egészen 32 fokig a hőmérséklet, úgyhogy reggel még pulcsi, aztán pedig nyári ruha az ajánlott ruhatip az időkép szerint. A mai naphoz tartozik egy népi jóslat, fecskehajtó kisasszony népi jóslat egészen pontosan. E napnak a teljes ellentéte várható a következő hetekben. Ezek szerint akkor jönni fog majd az eső, meg a borúség, meg a hideg. Hát nem tudom, hogy ez így lesz-e. Egyébként látok előrejelzést, de talán azért valamennyi megvalósul belőle. Na de ami most a lényeg, hogy a parlagfű pollen szezonjában vagyunk, nagyon keményen benne. A pollen koncentráció magas szinten van, a gombáké közepes, a csalánféléké pedig szintén közepes értékeket mutat, ezt is az időképen lehet tanulmányozni. Front nem lesz felettünk, de erőteljes melegedésre kell készülni, így a melegfrontra érzékenyeknél migrén, fejfájás, gyulladás és panaszok egyaránt elő is fordulhatnak. Itt hajnalban a hidegebb tájakon azért nálunk sincs meleg, maradjunk annyiban, felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi bántalmak, mindenképpen készüljön. A nagy napi hőingadozás és a gyors délelőtti felmelegedés hatására pedig a vérnyomás problémák, szédülés és rosszulét is előfordulhat. Az UV-sugárzás továbbra is magas lesz, pláne amikor majd kisüt a nap 11 és 15 óra között, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni a bőrünk megfelelő védelméről, úgyhogy a megfelelő mennyiségű folyadék bevitele is hasonlóan ide tartozik. Na szemlézzünk gyorsan a hírekből. Egy tegnapi helyi hír összefogással találták meg a tarlón az öngyilkosságot tervező tinédzsert. 6-án reggel érkezett a bejelentés a Sárpirisi Polgárőr Egyesülethez, hogy egy fiatal várdombi fiú öngyilkossági szándékkal hagyta el otthonát, és egy civil kezdeményezés indult, kutatómentők, illetve polgárőrök és több civil együttesen kezdte meg a keresést, a félig levágott tarlón egyébként már, és ott találták meg a tarlón a kiszáradás, illetve esetleges sérülések közepette a fiút, mentőt hívtak hozzá, és természetesen kórházba szállították, úgyhogy sikerült megmenteni. Aztán egy hír kicsit távolabbról, a Tisza vízellásáról, olyan alacsony, hogy egy férfi simán átgyalogolt Szolnoknál, Doroszlai Dénesnek gyermekkori álma volt egyébként, hogy egy gyalog átkeljen a Tiszán, most pedig a rekord alacsony vízellás mellett valóra is vált. A 125 méter széles folyón kezdte meg az átgázolást, és a nővére a mutatványt videóra is vette. Bár sodrása van a folyónak, a víz ezen a szakaszon legalábbis a nagy részén az úr combjának a közepéig ért, a legvégén merül csak el derékig a vízben, úgyhogy mondhatni simán átsétált. Alaposan megtervezte, direkt egy viszonylag szűk sávot választott, ez nagyon fontos, viszont a vízügyi szakemberek ennek ellenére is határozottan kérnek mindenkit, hogy ne próbáljanak meg átsétálni az alacsony folyókon, mert a fürdésre kijelölt helyeken, illetve nem kijelölt helyeken még ilyenkor is veszélyes lehet. A Fradi főszponzora elhatárolódik a szurkolók fenyegető molinójától, a Magyar Telekom a Fradi főszponzora tett közzé a Facebook oldalán hétfő kora este egy posztot, melyben reagáltak a Fradi szurkolóinak egy csoportja által molinókat kifeszített mérkőzésen, mint hogy hát nem is olvasnám fel, maradjunk annyiban, hogy büntetőeljárás is indulhat miatta, a feljelentést megtették a rendőrségen, úgyhogy a Telekom ettől elhatárolódik. Több nagyon érdekes molinót is kifeszített az úgynevezett B közép, bizonyos embereket is megfenyegettek, úgyhogy egy nagyon komoly dolog van itt a háttérben. Aki szeretné felgöngyölíteni a korrupciós ügyeket, hát azt nem fogadják szívesen, maradjunk annyiban, asszisztálnak a klubnak. Aztán Posvai Gábor, a belügyminiszter kirúgta az NSU elnök vezérigazgatóját, ez az utolsó hírünk. Bíró Péter vezette a Nemzeti Sportügynökséget, és hétfői hatállyal felmentette őt Posvai Gábor az elnök vezérigazgatói pozícióból. Hát ugye azt tapasztaljuk, tudjuk, hogy az NSU itt Szekszárdon is érdekes dolgokat végzett, akár csak gondoljunk a röplabdásokra, akár a strand helyzetére, vagy éppenséggel az uszodára, úgyhogy őt, Bíró Pétert felmentette a belügyminiszter tegnapi hatállyal. No, hát ezek a legfrissebb hírek, amikből szemlézhetünk, zakatolunk tovább, mindjárt névnapozunk egyet, aztán pedig jönnek a születésnaposok, és a kalendárium is kinyílik, előbb viszont a Trabantra pattanunk, az Exotikkal, maradjon velünk!
1: Ez a Szantrit reggel!
2: Ladies and gentlemen, this is Trabantra Musin!

0: talk about.
1: Jó reggelt, ez az Antrit reggel. Ha van hangom, na jó reggelt, ez az Antrit reggel. 7 perc múlva már fél hétnél járunk. Az év 251. napján, 114-jel a vége előtt, amikor is az Adrienneket és a Máriákat köszöntöm. Az Adrien női név az Adriana franciás alakjából, az Adrienből származik. Jelentése a Velence tartományában élő, levő vagy Adria, a régi nevén Hadria városából való. A Mária bibliai eredetű női név, eredeti héber formája Miriam volt, ez a görög és latin biblia fordításokban módosult, jelentése megfejtetlen, minden magyarázata vitatott, lehetséges jelentései például a mirha, az ókor egyik legdrágább illatszere, vagy keserűség. Egyébként vannak még egy páran, Adorján, Adria, Adrián, Adriana, Adrianna, Adriel, Alán, Alen, Csobán, Enna, Irma, Koriolán, Néro, Nestor, Serafina és Sergius. Számukra is sok-sok boldogságot kívánunk. Köszönjük mindjárt a születésnaposainkat is, aztán természetesen kinyílik a kalendárium. Előbb viszont a Snap és a Rhythm is a Dancer érkezik. Jó reggelt!
2: Ez az Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antit reggel, fél hét múlt már egy perccel, és eljött az ideje, hogy a születésnaposainkat ünnepeljük szeptember 8-án, mert hogy van belőlük bőven. Blaha Lujza, a magyar színésznő, a Nemzet csalogánya látta meg e napon a napvilágot, de Gyarmati Fanni, magyar nyelvtanár, Radnóti Miklós hitvese is ma született. Berkesi Gabriella, magyar színész, énekesnő, előadó művész, és Lékó Péter, sakk nagymester is ma ünnepel, ahogy Pink, amerikai énekesnő, és Ördög Nóra, magyar műsorvezető, szerkesztő is. De ma ünnepelne még már Marian Kozma, román kézilabdázó, az MKB Veszprém korábbi játékosa, és szintén ma ünnepelne Avicii, azaz Tim Bergling, svéd zenei producer és lemezlovas, akik sajnos már nincsenek köztünk. Hát ünneplésként zenélünk nekik mindjárt egyet, közben pedig bekészítem a kalendáriumot is, tartson velünk!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
4: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este? Tánctanfolyamra, Gabikám? De egyedül. És a férjed?
5: Remélem, hogy már ott vár.
4: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
5: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
4: És mégis honnan jött ez az ötlet?
5: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
4: És ki a tánctanár?
5: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
6: Ön is megtalálja a 0620-980-77-52-es telefonszámon.
7: Költséges volt az iskola kezdés? A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Antrit reggel.

0: Két legenda, Craig David és Sting énekelt itt az Antrita. Jó reggelt, ez az Antrita reggel, 7 perccel járunk 3/4 hét előtt, és ahogy ígértem, kinyitom a kalendáriumot, és megnézzük, mi történt ma. Jó sok minden van, úgyhogy 1636-ban kezdünk, ekkor alapították meg a Harvard Egyetemet a Massachusetts állambeli Cambridge-ben. Ez az Amerikai Egyesült Államok legrégebb óta működő felső oktatási intézménye. Aztán 1846-ból két esemény, megnyílt a Miskolci Nőnevelő Intézet, az első magyar felsőbb leányiskola, valamint Nagykárolyban először találkozott Petőfi Sándor és Szendre Júlia, aki életre szóló szerelme felesége, Zoltán fiúk anyja, a költő legfontosabb múzsája lett. Egy évvel később pedig házasság kötésre került sor Erdődön, amikor napra pontosan megismerkedésük napján az első évfordulón ezt megtették, a pár pedig mézeseteit Kolton töltötte a Teleki kastélyban, erről természetesen Petőfi Sándor műveiben is lehet olvasni. 1853-ban megtalálták a Szemere Bertalan miniszterelnök által még 1849. augusztus 23-án Orsova mellett elásott Szent Koronát, 1866-ban pedig először születtek dokumentáltan hatosikrek, a boldog szülők James és Jenny Bushnell Chicagóból származnak. Aztán ugrunk a 20. században, 1930-ban Richard Drew kifejlesztette a Celluxot, hát ez ugye a mai napig velünk van, 1941-ben pedig a német csapatok körülzelték Leningrádot, megkezdődött tehát a város 900 napig tartó ostroma. 1966-ban az NBC TV csatorna sugározni kezdte a Star Trek első epizódját, ez azt hiszem, hogy film és sorozat történelmi pont is egészen pontosan, úgyhogy 1994-ben ugrunk gyorsan, ünnepélyes keretek között az utolsó amerikai, brit és francia katona is elhagyta Németországot, végül pedig 2022-ben anyja II. Erzsébet halála után a 73 éves III. Károly került az Egyesült Királyság trónjára, ez nem is volt ugye olyan régen. No, hát ennyit akkor gyorsan a hírekről, ugrunk is, vagy illetve az eseményekről, hírünk, ugrunk is tovább a sport eseményekre, sporthírekre és az időjárásra is ráfrissítünk gyorsan, előbb viszont még a Depeche Mode meg a Personal Jesus, mint nem menjen sehova.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Jó reggelt! Ez az Andrit reggel, 16 percre járunk 7 óra előtt, és ahogy ígértem, ráfrissítünk még az időjárásunkra, illetve a sporthírekből, sporteredményekből is szemlézünk. Hát én ráfrissítettem itt az időkép oldalára, most már csak 14 fokot írnak, hogy ennyit mutatnak a hőmérők, azaz akár hűlt is a levegő, bár én ezt azért kétlem, maradjunk annyiban, hogy a nap folyamán ez meleg lesz, még 32 fok is a maximum, úgyhogy egyelőre pulcsi, aztán pedig majd nyári ruha, amire érdemes váltani napközben. Na de nézzük a sportot, mert hogy az NB2 záró fordulóját rendezték, és nemrég még első osztályú csapatok a Videóton, valamint a DVTK csaptak össze, a székesfehérváriak végül otthon tartották a 3 pontot 2-1-es győzelmükkel. És hát a kosárlabda, a berlini női világbajnokságon hatalmas bravúrral 82-73-ra megvertük Dél-Koreát, ezzel a csoport második helyén tovább jutva, ma 17 óra 45-kor Japánnal játszanak a lányok. És azért megemlíteném a tenisz eredményt is, a US Open-en párosban Bondár Anna ukrán párjával állt a pályára, de sajnos 2-0-ra kikaptak egy ausztrál-indonéz duótól. Úgyhogy ez minden a sport hírekről, zakatolunk tovább, érkezik hamarosan a horoszkóp, megnézzük, mit jósol önnek már a horoszkópja, a szerencse, hoz-e szerencsét egészen pontosan, aztán természetesen majd lépünk a következő órába, és elő viszont itt a Heaven Street 7, és az Ez a szerelem, jó reggelt!
1: Ez az Andrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

Jó reggelt, ez az Andrit reggel, 6 óra 49 van, megkezdjük a horoszkópunkat, belevágunk, megnézzük, mit jósol már a önnek a csillagok, meg mit jósolnak a csillagok és az ég, hát a szőzzel kezdünk, hisz a szőzhavában vagyunk. A szőznek jók a tervei, egyre stabilabbnak érzi a helyzetét, de mostanra az indulatait is megtanulta, hogyan mérsékelje, így a megvalósításra is egyre inkább megnőttek az esélyei, amire nagyobb szüksége lehet, az már csak a barátai. Most bennük találhatja meg a szerencséjét, a terveiben is a segítségére lehetnek, de azon túl még jól is érezheti magát velük. Hívja fel őket, már ma. A mérleg büszke lehet arra az útra, amit az eddigiekben bejárt. A családja előtt is pozitív mérleget állíthat fel, szóval elégedett lehet. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehetnének még nagyobb tervei. Egyelőre azonban pihenjen meg, és keressen egy kis alkalmat az ünneplésre is. A családja, a kedvese is nagyon élvezni fogja, ha a mai napon valami különleges kikapcsolódást talál ki. A Skorpió ma inkább ne dolgozzon, csak akkor lehet biztos afelől, hogy semmi stressz nem fogja érni. Ez sajnos az otthoni házi munkára is igaz lehet. A háztartási eszközök, az éles szerszámok valósággal összeesküdhetnek ma ön ellen, nem is beszélve az elektromos gépekről és telekommunikációs holmikról. Sajnos ezekkel már tele van a világ, és amennyire boldoggá teszi ez önt általában, most annyira idegesíti is. A nyilasnak minden a megszokott módon indulhat ma, ám egyszer csak valami kizökkentheti a szokásos kerékvágásból. A legjobb, ha felkészül a váratlanra, azaz inkább nem tervez semmi különöset a mai napra. A tervei ugyanis felborulással fenyegethetnek, de ez nem baj, mert éppen így történhet meg valami jó, valami igazán különleges, amire a szíve mélyén már talán oly régóta vágyott. A bak már megszokta, hogy minden változik körülötte, mostantól ahhoz is hozzászokhat, hogy ez nem is csak zavaró tényező lehet, hanem kifejezetten üdítő is, persze csak akkor, ha ön is személyében. Ha ön a személyében mégiscsak stabilitást jelenthet a változások örvényében, akár azért is, mert egy új családtaggal gyarapszik az otthonuk, ami a közeljövőben nagyobb kötöttséget jelenthet. A vízöntő bizalmas információk birtokába juthat, de figyeljen arra, hogy ne áruljon el mindent mindenkinek. A titoktartás és a diszkréció az ön legnagyobb erényévé válhat, mert most éppen a hallgatás lenne a bölcsebb dolog. Különösen nem lenne bölcs dolog éppen a feljebb valói apró ballépéseiről lerántani a leplet a nyilvánosság előtt. Ne feledje, ha ön is még hozzájuk tartozik, ne piszkítson a saját fészkébe. No, hát akkor itt most megfelezzük a dolgot, a halakkal fogjuk folytatni, előbb viszont még Billy Ocean és a Get Out of My Dreams, Get Into My Car, ez szól, maradjon velünk! Yeah!

0: Billy Ocean énekelt itt az Antriton. Jó reggelt, ez az Antrit reggel, nem egész 4 perc múlva már 7 órán járunk, úgyhogy nagyon gyorsan belevágunk a horoszkópunk a második felébe, és ahogy ígértem, a halakkal folytatjuk. A halaknak régebben az volt a legnagyobb buktató az életében, hogy túlságosan ideálisan látta az embereket, mostanában azonban hajlamos lehet éppen az ellenkező végletbe esni, túl csúnyának, akaratosnak, hazugnak, tehetségtelennek vagy agresszívnak láthat másik embereket, akikkel együtt kellene működnie, próbálja meg behelyettesíteni a fenti jelzőket az ellentétükkel, működni fog. A kosnak nem kellene minden apróságon folyton felkapnia a vizet, ha belegondol, maga is beláthatja, hogy olyan dolgok zavarják, amelyek valójában apróságok és mellékes körülmények. Amíg nagy vonalakban mindent rendben talál, miért is idegesíti fel magát piszlicsári ügyeken? A mai napon kicsit ki kellene eresztenie a gőzt, menjen valami mulatságba, társaságba a kedvesével, érezze jól magát. A bikának néha egészen apró dolgokon múlhat a sikere vagy a kudarca, és persze sokszor nem is önön múlik, hanem a körülményei szólnak bele kellemetlen módon. Azonban nem mindegy, hogy hogyan reagál ezekre a kellemetlenségekre. Ha bemérgesedik, felpaprikázódik, akkor esetleg csak még rátesz egy lapáttal. Persze az sem jó, ha teljesen szó nélkül hagyja a dolgot. Az arany középúton van az igazsága. Az ikreknek igen jó hangulata lehet ma, aminek részben talán a pénztárcáját duzzasztó pénzösszeg is lehet az oka. Kedve támadhat mindjárt a költekezéshez is. Megdolgozott érte, ideje, hogy örömét is lelje abban, amilyen van. A családját is vigye magával a nagy kalandra, és arra is ügyeljen, hogy a szórakozása nem merüljön ki a plázajárásban. Látogassanak el egy maradandó élménynyújtó helyre is. A ráknak tökéletes tervei voltak mára, és uralkodó bolygójának a Jupiterrel való kapcsolódása lehetővé is teszi, hogy végrehajtsa azokat. A mai napon minden sikerülhet, a szerelemben, a barátságban és az üzletkötésben is szerencsét jeleznek a csillagai. Utóbbit leginkább az ingatlanok terén használhatja ki, akár venni, akár eladni akar, ma biztos lehet abban, hogy a lehető legkedvezőbb árat alkuthatja ki. A hold ma az oroszlán jegyén halad át, és a délelőtt folyamán szembenállásba kerül a Plutóval. Ez egy érzelmi tisztázás és újrakezdés idejét hozhatja el önnek. Tisztázó beszélgetésre kerülhet sor ön és egy családtagja, legvalószínűbben a társa, partnere között. Ügyeljen arra, hogy a jó dolgokat is számba vegyék, sok múlik azon, hogy mire fordítja a figyelmét. Ne hisztériázzon hiába való dolgokon. És akkor már le is zárjuk a horoszkópot, zakatolunk tovább. Hamarosan 7 óra érkezik Sasi, napi ötösözünk, aztán természetesen majd kivesézünk még minden egyebet is, úgyhogy tartson velünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar, és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
4: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
5: Csavar, zár, vasalat, ibvie,

0: Lavier.hu.
1: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó alap, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: Az élethosszig tartó tanulás szükségességére figyelmeztették a hallgatókat. Fegyorsult a golf áramlat. Kedden is friss lesz a reggel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Élethosszig tartó tanulás szükségességére figyelmeztette az első éves hallgatókat a Semmelweis Egyetem rektora az intézmény vasárnapi budapesti tanévnyitó ünnepségén. Merkeli Béla hozzátette, olyan szakterületet választottak a hallgatók, ahol a tudásanyag néhány év alatt megkétszereződik. A Semmelweis Egyetem hat korán és doktori iskolájában mintegy 4400 új hallgatóval kezdődött meg a tanév. Ez 8%-os növekedést jelent a múlt évhez képest. Az első évesek több mint harmada az angol és német nyelvű képzési programban vesz részt, míg a magyar hallgatói létszám 2850 körüli. Holtan találták meg az Ozora Fesztiválról július végén eltűnt férfit, közölték a szervezők a rendezvény hivatalos közösségi oldalán vasárnap. Tájékoztatásuk szerint Szolnoki Bence holtestét a fesztivál területén kívül egy kukoricásban fedezték fel. Megjegyezték, hogy az elhunyt helyszíni csapatuk tagja volt, része volt annak a közösségnek, amely együtt építi és élteti az Ozorát, fogalmaztak. Bűncselekményre utaló körülmények nem merültek fel, közigazgatási eljárás keretében vizsgálódnak a rendőrök. Életének 84. évében elhunyt Vajda István, Balázs Béla díjas és szinkron szakma életműdíjával kitüntetett szinkron és hangjáték rendező, számos nívódíj tulajdonosa, a Pannonia Filmstúdió, a Magyar Rádió és más műhelyek egykori munkatársa, a magyar szinkronizálás aranykorának kulcsfigurája, tudatta a család vasárnap az MT-ben. Több mint 1000 film, sorozat és animáció magyar változatát rendezte, nevéhez olyan legendás munkák fűző, mint az Édes Élet, a 400 csapás, a 7. pecsét, valamint a Mephisto és a Napfény íze című filmek magyar szinkronja. A Magyar Rádió rendezőjeként több mint 140 hangjátékot, adaptációt és dokumentumjátékot készített, pedig Én jó anya voltam címmel színdarabot is írt, amelyet 2007 óta folyamatosan játszanak. 2014 után északabbra húzódott és gyorsult a golfáramlat. A kutatók szerint a változás az Atlanti-óceán légköri és óceáni folyamataival állhat kapcsolatban, írja az Időkép. A változás több mint 3 évtizednyi műholdas mérési adatok alapján azonosították. A golfáramlat a világ egyik leggyorsabb óceáni áramlása, amely hatalmas mennyiségű melegvizet szállít. Európára nézve a kutatók szerint az erősebb golfáramlat általában enyhébb és csapadékosabb nyugat-európai telekkel jár együtt. Fontos azonban, hogy az eredmény nem jelenti azt, hogy az Atlanti-óceán teljes áramlási rendszere erősödött volna. A golf áramlat ennek egyik része, de az egyes szakaszok eltérően reagálnak a különböző óceáni és légköri hatásokra.
2: Rádió Andrét időjárás.
3: Kedden is friss lesz a reggel, 5 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Kezdetben délen lehetnek vastagabb fátyolfelhők az égen, majd ezek elvonultával szinte országszerte zavartalan lesz a napsütés, csapadék nem várható. Az ország északi-északnyugati felén napközben több felé megélénkül a déli szél, a csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
4: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel, 5 perc járunk 7 óra után. Én Vörös Levente vagyok, és már megérkezett hozzám Sasi.
5: Szép reggelt,
4: én jó reggelt, jó reggelt.
5: Hello, hello.
4: Kapod a tapsot.
5: Köszönöm szépen, jól esik, kicsit felébredtem.
4: Hoztad nekünk a világosságot.
5: Így van, napsütés még nem annyira, azért kicsit borongos, de lesz napsütés.
4: De már nincs sütés. Már nincs sütés.
5: Így van, így van.
4: No, napi ötösözzünk, mi a mai kérdésünk?
5: Inkább több részletben csinálsz meg dolgokat, vagy mindent egyben? Például mosogatás, pakolás, takarítás, fasalás.
4: Lehet bármit.
5: Bármit, így van.
4: Felsorolni. Hát a napi ötös tagjai négy férfi van, és egy

0: hölgy.
1: Kíváncsi leszek úgyhogy a válaszokra.
0: Azért egészen előrevetíthető szerintem, hogy mik lesznek a válaszok, de azért meghallgatjuk majd őket, úgyhogy velük folytatjuk. Elő viszont még a Green Day énekel nekünk. Jó reggelt!
2: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: jó reggelt, ez az Antoniz reggel, egy perc múlva 4:48 írunk, Pink énekelt nekünk, miközben mi már a napi ötöst fogjuk tárgyalni. Sasival, mi a mai kérdésünk?
1: Mondom is, inkább több részletben csinálsz meg dolgokat, vagy mindent egyben? Itt egy picit ugye a házi munkára gondoltunk, például, a mosogatás, pakolás, de lehet bármire is
0: vagy
1: gondolni.
0: Vagy alapvetően a munka, tehát hogyha mondjuk az embernek számláznia kell 15-öt, akkor megcsinál a hetet, aztán másik nap hetet.
1: Hát, vagy akár a munkahelyeden is, hogyha mondjuk több mindent egyszerre akarsz csinálni, például, hogy elosztod a munkádat, igen, hogy ezt hogyan oldod meg.
0: No, hát akkor hallgassuk itt a többségében férfiakat, de azért Évi is itt van. Kezdjük Ákossal.
1: Jó, akkor mondom. Ákos fiatal vállalkozó, aki próbál kitörni ebből a státuszból, és sokra vinni a pénzügyek terén.
0: Igen, no hát persze nem a vállalkozóiból, hanem a fiatalból szeretne kitörni,
1: így van,
0: Ákos.
1: Így van.
0: És akkor hallgassuk, hogy ő hogyan csinálja a dolgait.
2: Hát inkább egybe szeretek megcsinálni mindent, mert ha már nekiálltam, akkor nem hagyom félbe. Például egy mosogatásnál, amikor már félig készen van, akkor nem fogom megtörölni a kezemet, inni egy kávét, vagy elmenni azért sétálni egyet, és utána befejezni, mert minek várjam meg a másik szeret.
1: Ez érdekes, mert ő magát a munkát választotta szét, tehát nem az, hogy több munkát egyszerre végez, meg belefog.
0: Igen, hanem...
1: De amit elkezdett, hogy azt nem hagyja.
0: Igen, igen.
1: De ez is jó megközelítés egyébként.
0: Abszolút, abszolút. Na, hallgassuk, hogy Évi mit gondol, ő hogyan csinálja dolgait.
1: Évi hangja lehet, hogy sokak számára ismerős, hiszen egy ideig az Antit Rádió csapatát erősítette.
0: Így van, itt a Rádió Antriton. Na, hallgassuk Évit.
3: Nem szeretem egyáltalán szétaprózni a dolgokat, tehát hogyha valaminek nekiállok, akkor annak szeretek a végére is érni, ez így nagyjából mindenre igaz, tehát a munkára, a házi munkára, gyerekekkel tanulásra, nem, tehát hogy akkor így szeretek tipálni egyet. Nem tudom, hogy a fejemben van egy ilyen lajstrom, vagy nem tudom, az szokott eszembe jutni a Super Mario játék, tudod, hogy vannak ilyen aranytallérok így az úton, és akkor, ahogy megy a Super Mario, akkor mindig fölugrik, és egy aranytallért, és mindig, amikor elvégzek egy ilyen nagyobb feladatot, akár nem tudom szanálni a ruhákat, most ez nyilván nem atomfizika, de mégiscsak egy háztartásban azért az egy ilyen fél délelőttös, vagy akár délutános folyamat, és azt is szeretem egybe lenyomni, és akkor úgy érzem, hogy na, bezsebeltem az aranytallért, és akkor ez pipa. Szóval nem szeretem szétaprózni a dolgokat.
1: Hogy tud örülni az ember saját magának egyébként, nem?
0: Igen,
1: de ezzel abszolút a pipával én is így vagyok, hogy na, akkor ez is meg volt, csak a nap végére a jó dolog, hogy mennyi mindent meg tudtál csinálni egyébként, nem? És nem hagyod a következő napra.
0: Hát, nem
1: vagyunk ebben egyformák, tudom.
0: Nem mindenki. Nem azt mondom, hogy én ilyen vagyok, csak hogy azért nem mindenki ilyen, aki így gondolkodik.
1: Sokszor egyébként én is úgy voltam, hogy túl hamar cselekedtem, vagy túl, nem az, hogy meggondolatlanul, de gyorsan belementem, hogy legyünk rajta túl, és lehet, hogy várnom kellett volna egy picit egyébként, és egyszerűbb lett volna másnap. Igen, igen, igen.
0: Mondjuk, ilyenbe is mondjuk egy automosás, amikor
1: erre készülök már 2 hete, igen. Na, talán ma már sikerül majd.
0: Szuper. No, megyünk is tovább a napi ötös tagjaival majd. A kérdésünk továbbra is az, hogy inkább szeretik szétszedni a dolgokat, vagy legalábbis apránként megcsinálni, igen, a feladatokat, avagy egyben. Úgyhogy velük folytatjuk majd, elő viszont Calvin Harris és Clementine Douglas közösen érkezik. A Blessings, jó reggelt! Antrit reggel!

0: Reggelt, jó reggelt, ez az Andrit reggel.
1: Inkább ezt ne, egy kiszavadok rögtön.
0: Jó, nem, abba is hagytam, abba is
1: hagytam. Köszönöm szépen.
0: 7 óra 21 van, ez az Andrit reggel, Calvin Harrisék után pedig folytatjuk a napi ötösünket, amiben azt a kérdést tettük fel ma az ötöknek, hogy...
1: Inkább több részletben csinálsz meg dolgokat, vagy mindent egyben, például mosogatás, pakolás, vasalás, mondjuk a házi munkára nézve.
0: Így van. Na, Béla a következő a sorban, ha minden igaz, vele folytassuk.
1: Jó. Béla kisvárosi grafikus, humorban nem ismert tréfát, virtuális kocsmáros és hobbiparaszt, aki művelgeti szőlőjét Szekszárd dombjain.
0: Így van. Na, hallgassuk, hogy ő vajon félbe hagyja-e, vagy félbevágja-e a munkáját.
2: Hát én messze földön híres luttyogó vagyok. Mondjuk a mosogatást nem szoktam így elaprózni, hogy mondjuk reggeli, ebéd, vacsa, amikor megtelik, akkor, vagy amikor van annyi mennyiség, hogy megtelik a gép, akkor rakom be, mert hát eleve így kevesebb munka, tehát ezt nem fogom elaprózni. Sok esetben meg tényleg azért aprózom, mert preferálom a kevesebb munkát, tehát hogyha ketté vágom az adott tevékenységet, akkor azért mégiscsak kevesebb gonddal, bajjal, munkával, akár fizikai megerőltetéssel jár egy-egy részfeladat. De én például tényleg híres tudtyogó vagyok így a családom belül. Én például még képes vagyok egy borotválkozást is két részletben megcsinálni. Tehát először, mert ugye nekem kis körszakállam van, először külön megcsinálom a oldalt borotvával, ahol nincs szakál, és akkor természetesen, és akkor hagyom, és akkor mit tudom, amikor a következő eszembe jut, akkor megcsinálom mondjuk a körszakált ugyanazzal a szakálvágóval. Lehet, hogy mások is ezt csinálják, és ez nem egy olyan nagy szám. De hát persze így minden több időbe kerül, tehát most egyszerre megcsinálnám például a rotválkozást, akkor hamarabb túl lennék rajta, így meg majd azért vissza kell mennem idővel a fürdőszobába, megint rászállni az időt. Nem tudom, szerintem egyébként azért van, hogy így inkább aprózok, mert a munkámmal kapcsolatban megszoktam, hogy nagyon jó tud tenni az alkotás minőségének olykor, sőt, többször abba hagyom, amit csinálok, és kicsit eltávolodok a melótól, így akár fizikailag is, közben iktatok valami más tevékenységet, hagyom kiszelőzni a fejem, elfelejteni a gondolatokat, amikhez talán meló közben már túlságosan görcsösen ragaszkodok, miközben azok esetleg nem jók. És amikor visszaülök ilyen friss fejjel, új szemmel, frissen, akkor sokkal könnyebben meglátom a munkán a hibákat, hiányosságokat, úgyhogy nálam ez egy ilyen alapműködés, hogy elaprózom a dolgokat. És ugye, mivel hogy otthon dolgozok, nagyon nem gondolnám, hogy ezt bármikor el fogom hagyni, hiszen hát nincs egy főnök a hátam mögött, aki Sabba Mártot korbáccsal hajtson, és gyorsabb megoldásokra ösztönözzön, úgyhogy én maradok egy ilyen legendás szuttyogó.
0: Béla inkább húzza a dolgot.
1: Érdekes egyébként, mert az elején azt mondta, hogy nem aprózza, és a végén meg azt mondta, hogy elaprózza. Szerintem attól függ, hogy miben.
0: Valószínű.
1: És művészlélek, ugye egyértelmű az, hogy ilyenkor szállnak a gondolatok, ugye, és jobb ilyenkor tisztánlátás miatt, ugye, meg hát ugye, amikor alkot, hogy akkor úgy tudja azt a művét ugye végrehajtani, vagy kialakítani, vagy megcsinálni, néha megdolgozni, meg úgymond, meg kell szakítani. Mondjuk erre a borotválkozásra nagyon kíváncsi lennék, így megnézném, hogy picit leszedi oldalt, akkor elmegy kávézik egyet, vagy elmosogat, vagy picit alkot, és akkor visszamegyek, és akkor leszedem a szakállamnak a többi részét.
0: Vagy pár nap múlva. Hát mert a oldalt azt mondta, hogy teljesen leszedi, és körszakállal van, gondolom, azt majd csak
1: vágni kell, talán egy picit, vagy igazítani kell. Ez tök jó.
0: Na majd egyszer, hogyha Bélával beszélek, akkor ezt mindenképpen pontosítom vele.
1: Jó, köszönöm.
0: Viszont most megyünk tovább, ketten vannak még hátra, akik elmondják nekünk, hogy ők inkább több részletben szeretik megcsinálni a dolgokat, vagy mindent egyszerre. Előbb viszont még a 67-es útra tévedünk.
1: Ú, de jó. Oké.
0: 67-es út, aztán jövünk vissza, maradjon velünk.

0: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel, tű pontosan 7:30 van, és még van egy körünk a napi ötösből.
1: Így van.
0: Mert hogy kérdezősködtünk ma, mi a kérdésünk?
1: Az volt a kérdésünk, hogy inkább több részletben csinálsz meg dolgokat, vagy mindent egyben. Például mosogatás, pakolás, akár hogyha a házi munkára gondolunk.
0: Így van. Na folytassuk Norbival, ő a következő a sorban.
1: Norbi világlátott ember, több évet élt Londonban és Mexikóvárosban is lakott egy darabig.
0: Na, hallgassuk, hogy ott Norbi vajon aprózta-e, vagy egyben végezte el a teendőit?
2: Hát én mindig a nehezebb utat választom sajnos, de ezt már fiatal koromban észrevettem magamon. Hogy én szépen összevárom, a fűnyírásnál is nem hetente vágom a füvet, hanem 3 hetente, viszont akkor elképesztő látványos. Tehát ugyanaz, mint a konyha, tehát minél nagyobb a káosz, a takarítás végén annál szebb a rend. Úgyhogy hát én sajnos én ezt így csinálom már hosszú évek óta.
1: Nagyobb a sikerélmény a végén, nem?
0: Így van. Például én pont erre gondoltam, hogy az ember egy kicsit vár még, hogy még nem takarítok, még nem vágom le a füvet.
1: Kicsit, még nem, igen.
0: Nem írom meg a bokrot, még hadd nőjön, és akkor utána...
1: Ennyi. Sokan még nehezebb a munkát szerintem, de látványosabb, az
0: abszolút,
1: biztos.
0: Abszolút, ebben egyetérthetünk.
1: Igen.
0: No, az utolsó résztvevőnk ma Bandi, mit tudunk róla?
1: Bandi egyik szerelme a sport, ezért sokat teker, mármint bringát, és testnevelő tanárként formálta a fiatal generáció életmódját.
0: Na, hallgassuk Bandit.
3: Hát én nem szeretem aprózni, én olyan vagyok, hogy inkább megvárom, így a rendcsinálással is hajlamos vagyok várni egy pár napot, hogy a ruháimat ladobálom egy helyre. Ladobálnám, hagynak, de ladobálom egy helyre, meg minden kaja után nincs is időd, meg teljesen fölösleges mindent összepacsálni, például a mosogatást, egy nagyon jó példa erre, mindent összepacsált, tiszta víz lett a környék, és akkor minden tisztára, szárazra, minden alkalomra szerintem az kicsit időpazarlás. Úgyhogy én összevárom, és egyben megcsinálom, és nem aprózom. Nem tudom szét, meg én akkor lelkileg ráhangolódni minden egyes alkalommal, az nehéz. Úgyhogy inkább egybe az egészet.
0: Igen.
1: Hasonló, mint a Konorbi, ugye?
0: Igen, abszolút. A kérdés maga egyébként onnan ered tulajdonképpen, legalábbis amire eredetileg igen gondoltam, vagy ahonnan jött, hogy például
1: igen
0: a mosogatás. Uh-huh. Eszem a reggelit, uh-huh, utána lesz koszos tányér, pohár, berakom a uh-huh mosogatóba, vagy éppenséggel a mosogatógépbe, az most más kérdés, a mosogatóba. Uh-huh. Eszem az ebédet, berakom a mosogatóba. Eszem a vacsorát, berakom a mosóba, és elmosom az egész napot. Uh-huh. És akkor azt egyszer kell elmosni, nem az van, hogy megreggelizem, mosogatok, ebédelek, mosogatok, vasarázok, mosogatok.
1: Most attól függ, hogy egyedül vagy, mert akarsz csak egy tányér, egy pohár. Egyébként nekem anyukám mindig úgy tanította, hogy amikor ettünk, elpakoljuk, elmosogatjuk, rend legyen. Mindig úgy indulj utadra, hogy visszanézel a lakásba, akkor ott rend legyen, és ha bárki hirtelen meglátogat, akkor ne legyen kellemetlen a helyzet. Mondjuk most, ha néha én is vagyok úgy, hogy berakom a poharamat, amiből reggeliszok. Vagy például nagyon sokan csinálják azt, hogyha naponta 5-ször iszol, akkor ezt 5 pohárból. Nekem mondjuk rendszeresítve van egy vizes pohár, és akkor azt lehet, hogy csak 2 naponta mosom el.
0: Nekem is. Na,
1: most nem gondolnám, hogy ez a nagy tragédia lenne, reméljük.
0: De ott
1: nem.
0: A másik a férfiaknál. Ledobom a szennyes ruhát a szoba közepére, vagy a sarkába.
1: Igen.
0: Ledobálom az egész heti ruhámat, uh-huh, és az egész hét végén elviszem a szennyesbe. És
1: akartam, hogy nincsen szennyes kosaratok, vagy... hogy nem oda dobod be?
0: De van, amikor az ember már mondjuk előbb veszi át a ruháját, mert átöltözik, mert igen megy edzésre, mert megy, mit tudom én, valahova, és átveszi a ruháját, nem megy el a fürdőbe, és a
1: mert ez egy
0: dobja
1: nagy távolság egyébként 3 lépést tenni, hogy betedd oda.
0: Ki tudja, lehet valakinek a földszinten van a hálója, és az emeleten meg a...
1: Az úgy más, igen.
0: Fürdő például.
1: Mindig érdekes, hogy sokat beszélgettünk el, hogy én nagyon ilyen rendmániás vagyok. Én tényleg szeretem, de amikor nyaralni megyek, akkor is, hogy még például én a bőrönből kipakolok, kiakasztom a ruhákat. És nagyon sokan például bőrönből öltözködnek. Az én gyerekem is fantasztikusan tudja ezt művelni, és mindig ilyen nagy csodálkozó szemeket, soha nem gyűrött a ruhája, mindig tudja, hogy mi hol van. Nekem meg így át kell látni. Tehát
0: én is szeretek kipakolni. De például régen, amikor még kisebb voltam, és egy csomó játékom volt, azok állandó akkor a rumli volt a szobámban, és
1: anyukád örült neki biztos.
0: Nagyon, és akkor havonta egyszer így elpakoltam, és akkor nyilván benne van az emberben, hogy jó lenne, ha valamivel játszik, akkor visszarakja, uh-huh, és akkor rend lesz. De ez egy idő után nem működik.
1: Igen, meg ezzel lenne jó mondjuk egy játszószoba, mert annak az a lényege, hogy játszál, csak oda bemész, és akkor ott mindenki van pakolva, de amikor picike házakban lakunk, lakásokban lakunk, egy vagy két szoba van erre, ja, hogy van rá lehetőség, akkor ezt nem nagyon tudod megcsinálni. És mindig, én mindig azt tanultam egyébként, hogy mindig legyen ki, tehát mindig a pici dolgokat azonnal tedd el, mert sokkal könnyebb, akkor úgy rendet, tehát ezt fenn kell tartani.
0: Fenn kell tartani a rendet, de egy idő után nem sikerül, hát valaki mondja meg nekem, hogy lehet.
1: Mennek a manók, igaz éjszaka.
0: Csörögjön be nekünk 74-444-444, vagy írja meg SMS Viber számunk a 30-30-944-44. Egyébként ezt akkor is használhatja már, mint az élő telefonszámokat, hogyha valamit lát az utakon, mi is elmondjuk, hogy mit látunk, aztán természetesen majd folytatjuk a zenélést is, maradjon velünk.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám! Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát! Árkád, kísérletek, illúziók.
6: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra, vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
7: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
4: Ennyi volt a reklám. Rádió Antvit közlekedés.
0: És már itt is vagyunk a legfontosabb útinfókkal. Sasi, mi a helyzet, mit látunk?
1: Rögtön mondom is, az M6-os autópályán Vémén térségében, tehát a megyétől délre eső szakaszon, az országhatár felé tartó oldalt lezárták, a forgalmat a szembejövő sávba terelik, aszfaltozás miatt. Az 55-ös főúton Pörbő és Baja között burkolatot tisztítanak útszűkület mellett. Itt Szekszárdon az 56-os főúton burkolatot tisztítanak, ezért az elkerülőn és egészen a Szőlőhegyi körforgalomig tartó szakaszon munkagépekkel és útszűkülettel találkozhat. Kaszálnak a Szőlőhegyi körforgalomtól egészen Öcsényig, de kaszálnak még az 51-12-es úton is Palánk és Tolna között, szintén útszűkülettel, valamint Bonyhád és Zomba között is.
0: No, hát én pedig közelítek a városra, ahol már azért eléggé piros és vörös főútot látok, például az Újvárosi templom előtt, a Kadarka utca végén, de a volt tanítóképzőleti kereszteződésben is, és a központnál is azért sorok vannak, főleg ott a Szent István téren, a Bezerédi utca, valamint annak alja, a Kórházi kápolnától egészen pontosan a főút, majdhogy nem az Újvárosi temető, Alsóvárosi temető végéig piroslik, úgyhogy nagyon sokan vannak, de az elkerülőn is a volán telepi lámpa fogja a forgalmat, és ne feledje, hát most azért 7 óra 38 van, úgyhogy még a szülők igyekeznek az iskolába, a gyermekek, hogy az iskolák környékén is különös tekintettel autózzon, rendőről, trafiról pedig egy helyről kaptunk bejelentést, egészen pontosan Bátaszéken, a Nagykanyarban, a Budai úton, az 56-os főúton van ez, úgyhogy ott mér a trafi, többen jelentették nekünk, köszönjük. Ha pedig ön is valami szokatlan tapasztal, akkor csörögjön a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy ossza meg velünk SMS Viber üzenet formájában a 30-as 944-44-en, egyéb iránt pedig vezessen óvatosan, körültekintően, és persze türelemmel. Jó utat kívánunk!
4: Ez a Szantrit reggel!

0: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel, egy perce járunk 3:48 után, szia, dalát követően pedig nekiugrunk az időjárásnak, frissítünk rajta egyet, mit tudunk róla?
1: Mondom, hát már csak 2 napig tart a szeptemberi nyár, azonban ma túlnyomóan napos időre és kánikulára számíthatunk.
0: Igen.
1: Kezdetben több lesz felettünk a felhő, csak rosszul lett írva, és így néztem, hogy fura volt. Kezdetben több lesz felettünk a felhő, délután már zavartalanabb napsütés várható, csapadék nem valószínű, mérsékelt lesz a déli délkeleti szél, hajnalban 14 fok körül alakulnak a minimumok, délután 31 fok körül értékeket mérhetünk.
0: No, egyébként pedig most 16 fokot mutatnak a hőmérők, ez
1: hűs
0: egy kicsit...
1: Hűs van még.
0: Igen, hűs van még nagyon, kicsit alacsonyabb hőfok, mint amire én számítottam például, de egyébként majd délután ilyen 32 Celsius is lehet a maximum napsütéssel, úgyhogy azért készülni kell dolgokra, reggel pulcsi, ezt ajánlják, majd aztán nyári ruhára váltás érdemes, egyébként pedig a népi jóslatunk mára, ugye a fecskehajtó kisasszony népi jóslat, e napnak a teljes ellentéte várható a következő hetekben. Úgyhogy ha most süt a nap, meg meleg lesz, akkor a következő hetekben esni fog, meg hideg, legalábbis én. Mondjuk
1: az esőnek nagyon örülünk, csak nem biztos, mindegy, hogy hogyan, igen.
0: Igen, parlagfű pollen szezonban még benne vagyunk, a parlagfű magas spóraszámmal van jelen a levegőben, egyébként pedig a csalánfélék és a gombák is közepesen ott vannak, úgyhogy ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor mindenképpen forduljon orvosához. Front szerencsére nincs felettünk, a melegedésre viszont készülhetünk, így a melegfrontra érzékenyeknél migrén, fejfájás, gyulladásos panaszok mind-mind előfordulhatnak, és még itt a reggeli órákban felerősítetnek a kopásos eredetű ízületi bántalmak is. A hőingadozás és a gyors délelőtti felmelegedés hatására vérnyomás problémák, szédülés, rosszulét is előfordulhat egyeseknél, és fontos figyelni 11 valamint 15 óra között a magas UV-sugárzásra, mert a szabadban érdemes gondoskodni a bőrünk megfelelő védelméről. Emellett ugye hát hiába van már szeptember, még nagyon kell erre figyelni, és a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is csak ki tudtam
1: mondani. Várok, egy kicsit mondom. Nehéz most reggel nekünk beszélni, nem tudom, hogy miért egyébként.
0: Abszolút, én is így érzem.
1: Mi történt, ugye?
0: Nagyon nehéz itt a nagy napi hőingadozás, és a vérnyomás, meg szédülés, meg minden.
1: Úristen, szegény
0: igen.
1: Mi.
0: Szegény mi, igen. Na viszont ön nem szegény, mert hozzuk a legnagyobb dalokat, a Bee Gees és a Secret Love, ez duruzsol, aztán a V-motorok is. Az angyalán is érkezik, aztán összegezzük óránkat, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel.

0: Hol jár az angyallány? Ezt kérdezte a V-motorok. Itt az Antriton, jó reggelt, 4 perc múlva már 8 órát
1: de nem, hogy itt ülök veled szembe.
0: Ja, igen, igen, abszolút, abszolút, értettem, csak még nagyon reggel van.
1: Azért de halkan mondtam.
0: Még nem jött, igen, itt ül velem szemben.
1: Valóban. Nem, majd felébresztjük egymást, nem baj, Levi.
0: Jó, na akkor összegezzük az óránkat, napi ötösöztünk, és azt kérdeztük az ötöktől, hogy...
1: Hogy inkább több részletben csinálsz meg dolgokat, vagy mindent egyben. Nagyjából szerintem azért hasonló válaszok érkeztek. Ákos volt, aki szeret mindent egyben csinálni.
0: Ez kicsit olyan, az szeretsz-e halogatni, igen. Vagy nem?
1: Igen, én is nem? Azt gondolom.
0: Uh-huh. Mert én is így néha érzem magamon, hogy halogatok, és megvárom, hogy mit tudom én, amikor már tényleg például számlázás. Most egy számláért nem lépek nem be a számlázóba, igen, de amikor igen. Már összegyűlik 3-4-5, akkor azért belépek, és akkor nekiállok. És akkor tényleg...
1: Mondjuk ezt én is úgy csináltam, hogy amikor volt 4-5, akkor inkább megcsináltam, mert az gyorsabb volt, hamarabb túl vagyok rajta, ezt meg gyűlölöm csinálni, és akkor nem egyszerre 16-ot kell mondjuk megírnod, aha. Tehát az össze meg munkásabb. Szerintem az attól függ, hogy milyen munkát halogatsz, nem? Vagy mi az, ami összetorlódik.
0: Igen, meg,
1: szeretett
0: meg
1: csinálni, vagy nem?
0: Szeretett csinálni, rá kell-e hangolódnod?
1: Igen, hogy neki ez kell, és akkor viszont minden, mint a buldózer, akkor megcsinál. Én szeretek mindent. Egyébként takarításban is, hogy akkor ablakot pucolok, akkor főzök is közben, de közben egy adag mosást is beteszek.
0: Takarításon azért jó így csinálni, mert akkor nem az van, hogy előszedem a vegyszereket, kitakarítok, elrakom a vegyszereket. Egy nappal később előszedem a vegyszereket, az megint idő. Aztán elrakom a vegyszereket.
1: Megettem most a mosógép, azt tud menni attól független, hogy én most ablakot pucolok, vagy a főzésben is mondjuk egy leves tud főni attól, hogy én most akkor nekiállok porszívózni, és akkor egyszerre van meg minden.
0: Hú, most, hogy így mondod, meg is kéne csinálnom valamit, amivel sokat vártam, és egybe vártam, most már sok van, úgyhogy...
1: Na, hát... Látod, írd fel, mert nehogy elfelejtsd itt a műsor végén.
0: Be kell írjam a teendőimbe.
1: Így. De azt, szerintem hogy... jobb ez így, meg szerintem ez olyan, hogy milyen rutint alakítasz ki magadnak, meg az, hogy otthonról mit hoztál, milyen szokások vannak, mennyi időd van rá, egyedül élsz, családban élsz, tehát nagyon sok minden befolyásolja szerintem ezeket a tevékenységeket, meg alapvetően, hogy milyen személyiség vagy.
0: Igen, ez a, nekem az szokott lenni, pakoljam el a ruháimat. Aha. És van két pólóm az asztalon mondjuk, a vasalás után, meg két nadrág, aztán másnap jönne megint két póló, meg két nadrág, akkor inkább megvárom a ruhákat, hogy rákerül az asztalra 15 póló, meg 10 nadrág, és akkor úgy rakom el.
1: Én például a vasalásban is így vagyok, hogy nagyon pici a szekrény, kevés a hely, tehát hiába vasalnám ki, és beteszem, összegyűrődik. Tehát mindig egyet kivasalok, amit mondjuk szeretnék felvenni. Na. Valaki meg mondjuk fél napot vasal, igen. És utána két hétig mondjuk nincsen vele pontja.
0: Hajtva berakja a szekrény.
1: Így van.
0: Igen. No, hát akkor lezárjuk a napi ötös, köszönjük a részvételét a résztvevőknek, a napi ötös tagjainak, és akkor holnap is folytatjuk majd velük, most pedig ráfordulunk, majd beszéljünk róla óránkra, amikor is az önvéleményére vagyunk kíváncsiak, a témánk Facebookon már elérhető, hamarosan pedig el is áruljuk, és természetesen azt is, hogy hogyan tudja megosztani a véleményét velünk, előbb viszont még a hírekből informálódunk, maradjon velünk!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankook Krácalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
5: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
6: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
7: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
6: Nyaralást? De jól megy valakinek.
7: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
6: Aha, így már értem.
8: Rosszul zárnak az ablakok, befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás. Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
9: Csúcs technológia a Spiritben.
10: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
9: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterület. Leten. Találkozzunk Szekszárdon az Ebel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az önegészsége.
3: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió André.
11: 15 éves a Debreceni Egyetem

0: Lett. A piros csemeges szőlő 10%-kal, az őszi barack 40-45%-kal lett olcsóbb, a vilmos körte ára 5%-kal emelkedett. A zöldségek közül a paprika félék ára vegyesen alakult, 10%-nál nagyobb árcsökkenést és 40%-ot közelítő drágulást is mértek, fajtától függően. A kigyóborka és a sárgarépa drágult, a nem jelölt burgonya ára pedig csökkent tavaly óta. 15 éves a Debreceni Egyetem legfiatalabb hallgatója jelentette be az egyetem rektora a tanévnyitó ünnepi nyilvános szenátusi ülésen vasárnap. A fiatalember kivételes matematikai és fizikai tehetséget mutatva tett sikeres érettségi vizsgát. Az ő története bizonyítja, hogy a tehetség nem igazodik a megszokott időrendhez, fűzte hozzá. Bizonytalanná vált az új horvát elektronikus autópálya rendszer 2027. március 1-ére tervezett indulása, miután a közbeszerzési döntőbizottság megsemmisítette a rendszerhez szükséges internetes értékesítési felület, mobil alkalmazás és adatkapcsolati rendszer kialakítására kiírt közbeszerzés eredményét. A horvát autópályákat kezelő vállalat májusban választott kivitelezőt, miután viszont az egyik vesztes pályázó kifogást emelt az eljárás ellen, megsemmisítették a döntést. 2014 után északabbra húzódott és gyorsult a golfáramlat. A kutatók szerint a változás az Atlanti-óceán légköri és óceáni folyamataival állhat kapcsolatban, írja az Időkép. A változás több mint 3 évtizednyi műholdas mérési adatok alapján azonosították. A golfáramlat a világ egyik leggyorsabb óceáni áramlása, amely hatalmas mennyiségű melegvizet szállít. Európára nézve a kutatók szerint az erősebb golfáramlat általában enyhébb és csapadékosabb nyugat-európai telekkel jár együtt. Fontos azonban, hogy az eredmény nem jelenti azt, hogy az Atlanti-óceán teljes áramlási rendszere erősödött volna. A golfáramlat ennek egyik része, de az egyes szakaszok eltérően reagálnak a különböző óceáni és légköri hatásokra.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Kedden túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes időre számíthatunk, a déli délnyugati szelet főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 14 fok között alakul, de a hidegre hajlamos északi völgyekben ennél több fokkal hidegebb lehet. A csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
5: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel, 4 perccel járunk, 8 óra után itt vagyunk. Sasival, jó reggelt!
6: Jó reggelt, jó reggelt!
5: A beszéljünk róla óránk témája, így pedig van. A mai napon hova korlátozódik?
6: Hogy igazságos-e a hazai autópálya díjfizetés, hogy érdemes-e használnunk, hogy egyáltalán milyen állapotban vannak most az autópályák.
5: Így van. Szóval az autópályára korlátozódik a mai utunk, legalábbis ebben az órában erről fogunk beszélgetni. Megoszthatja véleményét velünk akár a Facebook oldalunkon megtalálható poszt alatt kommentekben, vagy a 74-es körzet 444-444-es számon, illetve a 30-as 944-44-en SMS Viber üzenet formájában várjuk ezeket, addig pedig Florida-ék jönnek, és szórakozunk egyet, maradjon velünk!
1: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Ez az Andrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Sofia,
1: Bella!

0: Sofia Reyes, meg Jason Derulo itt az Antrit reggelben. Jó reggelt, ez az Antrit reggel. 3 perc múlva 8:45, Undo Stress, ugye ez volt a dal címe.
1: Igen, igen.
0: Megcsillogtattam már itt az Antrit reggelben.
1: Jaj, de ügyes vagy.
0: Nemzetközi nyelvtudásomat, hát ezt én is tudom, nem?
1: Ezt a szintet. Te felsorakoztattad, igen, hogy milyen nyelveken ezt, tudsz megszólalni.
0: Ezt a szintet én is hozom. Undo Stress. Kész. Spanyol.
1: Elég is.
0: Echte spanyol.
1: Igen.
0: No, akkor témázgatások közepette vagyunk, beszéljünk róla óránkban, pedig azt a kérdést járjuk körül, hogy...
1: A Magyarországon ugye igazságos, hogy a hazai a autópálya fizetés, hogy milyen állapotban vannak egyáltalán az autópályáink, mennyire vesszük igénybe...
0: Igen, ugye tegnap...
1: Vagy érdemes-e egyáltalán...
0: Tegnap jött ez a téma, hogy igen, autópályán vagy az főúton szerete menni az ember, hogyha ugyanannyi az időben az út. És ugye, hát vannak autópályáink. Nagyon régóta vannak autópályáink, 30-40 éve lassan. És hát használjuk is őket napi szinten. Mondjuk itt az M6-os Dunaújvárostól délre egy kicsit kihalt, ami ugye minket, ez nekünk tulajdonképpen jó, mert nincs nagy forgalom.
1: Egyébként Dunaújvárosig nagyon jó felmenni, mert nincs forgalom.
0: Hát ezt mondom, hogy igen, nekünk ez jó,
1: ez egy nagyon jó szakasz.
0: Kb. Semmi igen. forgalom. De hogy ha például menne az ember Budapestre, vagy akár máshova, mondjuk Győrbe, Nyíregyházára, csak az autópályán
1: messze,
0: megy.
1: Igen.
0: Hát ott mondjuk Győrbe megkerülni a Balatont, tudom én, azért az hosszú lenne, és vesz az ember autópálya matricát, ugye? Sok országban egyébként én gyűjtöttem, hogy melyik országokban van ilyen matricás rendszer.
1: Igen.
0: Ami...
1: Egyébként most azt nem tudom, hogy az autópálya matrica most hogy szól egyébként, hogy van egynapos, ötnapos,
0: van
1: egynapos, havi, vagy
0: egy napos, tíznapos.
1: Most is átvariálták.
0: Igen, egynapos, tíznapos, van havi.
1: Mondjuk az egynapos meg a tíznapos sem értem, hogy legalább közötte is lehetne mondjuk egy heti, nem? Tehát, hogy az arányok nem igazán.
0: Lehetne, abszolút lehetne. Egy, tíz havi, és éves.
1: Éves.
0: Éves. Nyilván van vármegyei.
1: Ennyi a lehetőség.
0: Aha. Az évesből van vármegyei, egyébként meg hát ugye az országos a többi.
1: Igen, igen,
0: egy
1: igen.
0: nap alatt bármennyit lehet használni, de mi van akkor, hogyha elmennénk egy hétvégére?
1: Pontosan.
0: Valahova.
1: Megveheted a tíznaposat.
0: Megvehetem a tíznaposat, bum.
1: Igen.
0: Jó, nem sokkal drágább egyébként, de azért mégiscsak minek vegyek tíznaposat,
1: igen.
0: nem? Felmerül az emberben a kérdés.
1: Vagy nekem ugye van olyan, hogy mondjuk ugye akkor egynapos, tíznapos, egy hónapos, ugye?
0: Igen.
1: Hogy nekem mondjuk 13 napra kellene.
0: Például. Mert egy kéthetes nyaralásra,
1: igen, és mondjuk, hogy felmegyek Budapestre, ugye, és hazajönnek, és akkor meg már pont kicsúszok belőle, hogy megint újra vehetem akkor.
0: Akkor vagy két tíznaposat, vagy egy tíznaposat, meg egy egynaposat, vagy két egynaposat kinevennem, tehát akkor ez megint fejtörőt okoz.
1: Igen, igen.
0: Ahelyett, hogy vannak olyan országok, ahol...
1: Vannak ezek a kapuk,
0: a kapuk
1: nem?
0: Igen,
1: nekem ez nagyon szimpatikus egyébként.
0: Igen.
1: Tehát amikor Horvátországba is megyünk, ugye nekem ez nagyon szimpatikus, hogy megállsz, gyorsan ott valamit csinál, nem szoktam nézni, ugye, mert mindig a sofőrnek a dolga, általában ugye a férfiak intézik, de hogy nincs tolongás, tehát nem kell megállni órákat, sorban állni.
0: Hát azért...
1: Csak azt az útszakaszt fizet. Jó, attól
0: azért
1: függ,
0: maradjunk
1: hogy mikor
0: annyiban,
1: mész,
0: hogy a 130-as autópályán nem olyan régen Zágráb előtt nullára fékeztem az autót, és így arra szóltunk, mert akkor a sor volt, és két órával később értünk.
1: Ez a hátránya is, igen, ezt sokszor szokták is mondani, hogyha ott valami történik, baleset vagy bármilyen, akkor viszont órákat fogsz ott állni, meg rostokolni. De tényleg az, hogy csak azt az útszakaszt fizetett ki, ahol jártál, meg amelyikre rámentél.
0: Ehhez képest Magyarországon felhajt az ember, aztán ameddig lát, addig megy.
1: Én voltam így egyébként, ugye és próbáltam is igénybe venni ugye a segítséget, mondom, bekapcsolom a GPS-t, olyan szépen levitt az autópályára, mint annak a rendje.
0: És az nem tűnt fel.
1: De feltűnt, csak egyszerűen azt mondta, hogy arra menjek. Gondoltam, hogy jó, majd kikerülünk valamit, és visszavisz utána, de hogy vitt már vissza, jó van, szőke nő, tudod, nem kell meglepődni semmin. Okay. Érdekes volt, és kifizettem, és tök fölösleges volt a végén.
0: Ja, hát igen, mert ugye ilyenkor, hogy
1: én hiszek ember... mindig ezeknek, érted? Tehát azt mondja, hogy erre menjek, akkor én arra
0: de
1: megyek.
0: De kapcsolt be, hogy nincs autópálya matricád, és akkor nem visz arra.
1: De volt autópálya matricám, azt mondom, hogy mentem az autópályán,
0: ja,
1: és levitt
0: ja,
1: volna.
0: Értem, ja,
1: igen,
0: értem.
1: És úgy kifizettem tök fölöslegesen. Mondjuk azért azt látom, hogy ha autópályára akar felvinni, ott vannak a jelölések, azért azt
0: hát
1: meg annyira észreveszem.
0: De
1: ez viszont itt levitt róla valamiért.
0: Ja,
1: igen.
0: Mert olyan is van, hogyha felviszi az embert az autópályára, és közben olyan is van, hogy van telefonunk.
1: Ú, de jó.
0: Jó reggelt, Rádió Antrit élőadásban van.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Jó reggelt.
2: Én Zoltán vagyok a Babits Mihály Kulturális Központból.
0: Jó reggelt.
2: És én élőadásban keresem a Pálinkás Julit.
0: Pálinkás Julit, akkor csörög vissza kérlek, és ő tudja fölvenni a telefont.
2: Köszönöm szépen. Szép napot nektek.
1: Köszönjük szépen.
0: Köszönjük. Szia Zoli. No hát Zolinak nem volt az utakkal, autópályákkal kapcsolatos véleménye. most ezt nem veszem fel, úgyhogy mi meghallgatunk egy Leona Lewis dalt, és aztán természetesen várjuk az ön telefonját is, a 74-444-444-en, vagy a 39-100.
1: Van itt valami a levegőben, én úgy érzem.
0: Igen, valami ma mai nappal kapcsolatban
1: mai
0: nem kerek.
1: Biztos, hogy van.
0: Valami nem kerek, vagy 39-444-444 az SMS és Viber számunk. Osztom meg velünk, igazságosak-e az autópálya díjak Magyarországon, az autópálya rendszer, így használni kapuk ellenének, vagy valami más. Ezt osztom meg velünk, mi pedig nyitott fülekkel várjuk Leona Lewis dala után. Maradjon velünk! Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antwis reggel, nem egész 5 perc múlva járunk 8:30-nél, továbbra is beszélgetünk, beszélünk róla óránkban a hazai autópályákról, mivel kapcsolatban egyébként.
1: Érdemes használnunk egyébként, nem? Hogy milyen különbségek vannak mondjuk a magyarországi autópályák és a külföldi autópályák, vagy matricát vegyünk-e, vagy például használhatjuk, vagy jó lenne esetleg nálunk is kialakítani magát ezt a kapukat, ugye amit beszélgettünk bizony. Itt Horvátországnál, ugye amikor megyünk meg, hát gondolom máshol is van, nem csak ott.
0: Van bizony.
1: Hogy melyik előnyösebb, vagy mi az előnye, mi a hátránya például a használatba vételnek, vagy mennyire drágák ugye a matricadíjak.
0: Itt Magyarországon idő alapú matricáról beszélünk.
1: Igen.
0: Az adott időtartamban korlátlanul lehet használni. Mármint nyilván egy vármegye matrica esetében az adott területen belül, de korlátlanul akár mennyi kilométert lehet utazni. Úgyhogy ez lehet, ha valaki ingázik, olcsó, és egyszerű az adminisztráció, tehát nem kell foglalkozni, kilométerekre lebontani, nincsenek torlódások a kapunál a fizetések miatt, nincsen kiépítve olyan rendszer, ami ezt figyelni, hanem csak annyi, hogy vannak kamerák felhelyezve az autópályán, és megnézik a rendszámot, van-e matrica, vagy nincsen. Ugye a hátránya, hogy kicsit aránytalan, hogyha az ember egy-két helyre menne, ami távolabb van.
1: Mondjuk az a lehetőség most már megvan, hogy ha véletlen mégis feltévedni autópályára, akkor van egy órád.
0: Igen,
1: azt ugye, hogy akkor meg tud venni, tehát hogy nem kell rögtön kétségbe esni, hogy úristen, most felvitt ugye a GPS, az előbb erről beszéltünk, hogy össze-vissza viszi az embert, hogyha nem elég leleményes vagy figyelmes, hogy akkor sem kell kétségbe esni, mondjuk, hogyha nem vettél előre, de mégis autópályára tévedtél, hogy akkor meg tudod venni azért egy órán belül.
0: Sőt, ha esetleg valakinek megye matricája van, akkor pedig a megyén kívüli első lehajtónál még le tud hajtani, tehát ez is nagyon fontos, amit szerintem sokan nem tudnak, vagy elfelejtenek, hogyha eltévesztik véletlenül a lehajtót, és kifutnának a megyéből, a táblam alapján ugye, attól még a következő lehajtónál lehajtanak.
1: Le tud menni büntetés nélkül.
0: Büntetik, így van. De ugye hát aránytalan tud lenni, tehát aki megy 20 kilométert mondjuk egy évben, vagy megy, nem tudom, fölmegy Pestre, meg lejön Pestről egyszer.
1: Igen.
0: Az lehet, hogy ugyanannyit fizet egy 10 napos matricáért, mert mondjuk egyik nap megteszi, meg másik nap, mint aki a 10 napos matrica időintervallum alatt fölmegy mondjuk Pestre 3-szor meg visszajön.
1: Igen,
0: miért
1: igen.
0: fizetünk ugyanannyit, ugye?
1: Igen,
0: valaki
1: igen.
0: 500 kilométert tartozik, én meg csak 20-at, akkor miért ugyanannyit fizetünk?
1: Hát igen, azért nekünk rendszeresen nincsen dolgunk mondjuk Budapesten, vagy Győrbe, vagy bár, mondhatnánk most bármelyik város, ugye, ahol autópálya visz fel. Ezért lenne jó szerintem, hogy aktuális lenne mondjuk a kapuknak a megépítése, kialakítása, de hát ezt nem tudom, hogy egyetlen tervben van-e, vagy lehetne lehetőség, vagy mi kellene hozzá. Mert szerintem az igazságosabb lenne.
0: A kapukhoz valószínűleg
1: a hely. Igen,
0: mert
1: igen.
0: Ezt nem nagyon csinálták itt Magyarországon, inkább úgy csinálták.
1: Nem is gondolkodtak benne valószínűleg, mert akkor máshogy alakítják talán ki.
0: Volt, ha jól emlékszem, ilyen kezdetlegesen, a kezdetek kezdetén, de na, ennek majd utána nézünk szerintem, mert mintha olvastam itt volna valamit, de az biztos, hogy
1: egyébként próbáltam egyébként így összeszedni, hogy mik az előnye és mik a hátránya az autópályának, esetleg erről is érdemes lenne egy picit beszélni, hát addig esetleg valaki meggondolja magát és telefonál. Ugye tegnap már beszéltünk, hogy itt a napi ötös kapcsán is, hogy a gyorsaság és az idő megtakarítás az nagyon fontos, hogyha tényleg sietned kell, időpontra mész, dolgozol, tárgyalásra mész, hogy akkor ugye sokkal előnyösebb egy autópályát választani, vagy maga a biztonság. Ugye ezt mondta tegnap Bandus is, hogy ennyire rosszak már az autó útjaink, hogy inkább akkor a választja kicsit drágább ilyen szempontból, de gyorsabb és biztonságosabb például az autópályát igénybe venni. Vagy kiszámíthatóság és a kényelem, ugye? Tehát bármikor meg tudsz állni, vagy olyan pihenőhelyeken, amik kényelmesebbek, ugye akkor tudsz egy kávét inni, vagy el tudsz menni a mosdóba, tehát nem kell keresni egy bokrot, vagy egy nem tudom én elhagyatott helyet, hogy ezt mind meg tud tenni.
0: Vagy akár nem is nagyon zárnak be.
1: Igen, mondjuk az éjjel-nappal működnek, hogyha például bármi probléma is van, akkor tudsz segítséget kérni, vagy például az autóknak ugye a használatánál egy alacsonyabb fogyasztás, hogyha egyenletes tempóban tud szépen menni. Bár itt tegnap ugye mondtátok, hogy az sem biztos, hogy a 130-as sebesség, mondjuk, hogy ez biztos, annyira jó-e az autónak, de mondjuk az, hogy egy sebességen tudsz haladni, te nem kell állandóan váltani, elindulni, megállni, ez biztos, hogy jó. Aztán ugye mik lehetnek a hátrányok, ugye a magas költség, ugye, hogy akkor fizetned kell ugye itt az útdíjakért, vagy hogy monoton és fáradt vagy, ugye, tehát az, hogy csak egyenesen mész, nem tudsz nézelődni. Tegnap ugye itt mondták a napi ötös tagja is, hogy ők nagyon szeretnek például autó úton pont ezért menni, mert nagyon szép a táj, meg tudsz közben állni, tudsz egy picit gyönyörködni. vagy ugye hatalmas dugók, ugye baleset esetén például ugye autópályán, amit te is az előbb mondtál.
0: Igen.
1: Hogyha ott van
0: de
1: valami korlátozás,
0: de ez főúton
1: is persze, de itt azért sokkal, mert több autó van egyszerre jelen valószínűleg.
0: Igen, sorompós rendszer volt egyébként Magyarországon.
1: Igen,
0: eleinte.
1: Na,
0: igen.
1: Aha.
0: Ezt váltották le aztán a ezek a, hát, kamerával.
1: Figyelni. Aha. Vagy például nagyobb kockázathiba esetén, ugye mondjuk, hogyha 130 km/h sebességgel mész, és ott valami történik, mondjuk ott nagyobb is a baleset veszély, vagy akár...
0: Azt viszont tegyük hozzá, hogy amikor itt 98 környékén váltottak a sorompós matrica rendszer, vagy sorompós helyett matrica rendszerre, vannak, ahol még megvannak az M5-ös autópályán például a fizetőkapu maradványai, hely leaszfaltozva, de azért azt tegyük hozzá, hogy azért ahhoz képest, ami akkor volt, manapság már jóval nagyobb a forgalom. Tehát...
1: Meg én azt mondom, hogy kísérleti jellege szerintem érdemes lenne valahol, ahol van hely is, persze természetesen egyszer kipróbálni, legalább, hogy hogyan működne, nem? Mi magyarok hogyan tudnánk ezt használni, vagy mennyire tetszene, vagy van-e értelme?
0: Vagy vegyíteni a kettőt. Na de ebben most nem menjünk bele,
1: persze.
0: Van még időnk, várjuk persze
1: így
0: az ön véleményét is, a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy akár a 30-as 944-44-en SMS Viber üzenet formájában is, hogy mi a helyzet itt az autópálya díjakkal, autópálya rendszerrel kapcsolatban, nem is feltétlenül a díjakkal, nem a forint összeg itt a lényeg. Arról várjuk a véleményét, addig pedig zenélünk egyet, maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra, vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
5: Szeptember 11-én, 12-én és 13-án 9. Bátaszéki bornapok. Pénteken együtt énekelhetjük az Éjféli Láj legendás sorait az Osszián zenekarral. Szombaton a szüreti felvonulás és a koronázási ceremónia mellett folklór program várja az érdeklődőket. A sztár fellépők az Electric Soul, a Holdeső, Méringer Marci és Lotfi Begi. Vasárnap a gyerekeket az Iszkiri zenekar várja, majd Csonka Bandi és Dániel Figergő szórakoztatja a közönséget. A záró koncert buli felelőse pedig Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddy lesz. A színes programok mellett Vidám Park, gasztroudvar, valamint a szekszárdi borvidék kiváló borászai gondoskodnak a felhőtlen hangulatról. Látogasson el ön is a 9. bátaszéki bornapokra szeptember 11-én, 12-én és 13-án. Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a felnottkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
2: Ennyi volt a reklám! Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel!

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 4 perc múlva 3:49-nél járunk. Beszéljünk róla óránkban, pedig Sosi, kérlek, vedd át, mert köhögnöm kell.
1: Jó, rendben. Igazságos a hazai autópálya díjfizetés, ugye nem csak itt a díjfizetésről beszéltünk, hanem egyáltalán miért, milyen előnyei vannak és hátrányai, hogyha mondjuk az autópályát szeretnék igénybe venni, az autópálya matricáknak ugye hány típusa van, ez mennyire igazságos-e, ugye, hogy amikor el akarsz menni egy pár napra, hogy akkor meg kell venned mondjuk a 10 naposat, vagy az éveset, vagy az 1 naposat, hogy melyiket választod, megpróbálgattunk egy picit az előnyökről, a hátrányokról is beszélni, meg esetleg most ilyen összehasonlításról kezdtünk már ugye
0: kívül
1: is beszélgetni, örülök neki.
0: Majdnem örülök neki,
1: vizetne hozzak esetleg.
0: Nem, rosszul vettem a levegőt csak.
1: Ja Istenem.
0: De minden rendben.
1: Tudom, rám néztél és rögtön megfulladsz, nem?
0: Abszolút.
1: Na. Nem tudom, hogy kezdette esetleg levő, hogy te mit találtál?
0: Én gyűjtöttem, ugye alapvetően háromféle rendszer működik, az időalapú matrica, amit hazánkban is a használat alapú, hazánkban, Ausztriában, Szlovákiában, Csehországban, tehát inkább Európa északi részén. A használat alapú, a kilométer alapú rendszer, ugye Horvátország, Olaszország, Franciaország, Görögország, ez inkább a déli és nyugati részen működik, illetve van egy adóból finanszírozott tulajdonképpen ingyenes rendszer, ilyen működik Belgiumban, Hollandiában, Németországban a személyautóknak ott nincs külön autópálya díj, csak a kamionoknak, meg a nem személyautóknak tulajdonképpen. Úgyhogy ezek így működnek nagyjából.
1: Most azon gondolkodtam, hogy mondtad, hogy lehet, hogy nem is kéne kapukat egyébként építeni, hanem simán, ugye, ami fenn vannak a kamerák, és mondjuk ráhajtasz, és akkor mondjuk van valami alap, és abból levonnának, vagy arra ráfizetnél, vagy nem is tudom, hogy lehetne ezt így jól megoldani.
0: Lehet, hogy tegnap is mondtam, de hogy 2027-től Horvátországban bevezetik, hogy már nem kell a kapukon átmenni, használni őket, hanem egy applikáción keresztül be vagy regisztrálva, akkor érzékel a kamera, felhajtottál, érzékel, ha lehajtottál,
1: igen, levonja a pénzt.
0: És kész.
1: Nem, de ez lenne, ugye, mint a parkolásnál is, nem, hogy amennyit parkolsz, annyit fizesz csak.
0: Így van.
1: Ez így is, hogy átfizsz.
0: Na de aki sokat parkol, mert mondjuk egy fizetős övezetben lakik, parkoló övezetben lakik, és ott parkolna, ő vesz egy éves.
1: Pontosan, ő megveszi, ugye,
0: mert mi is naponta nagyon drága lenne.
1: Is van, persze, egyértelműen, de kedvezményesen is kapod meg, hiszen hát az maga a lakóhelyhez tartozó
0: nyilván,
1: parkoló.
0: De hogyha te rendszeresen autózol, akkor ez a használat alapú egy idő után azért nagyon drága.
1: Igen.
0: Nem tudom, hogy a horvátoknál ez hogy van, na ennek még lehet, hogy utána nézek.
1: Jó, mondjuk most olyan rendszer, tudod, nincs, hogy mindig mindenkinek megfeleljen, de szerintem egy nagy általánosságban lehetne egy tök jó rendszert kialakítani.
0: Nagy általánosságban jön egy telefon, vagy hát
1: bízunk
0: sajnos
1: benne,
0: nem általánosságban, de
1: megnézzük, meghallgatjuk. Témához fog hozzászólni, igen.
0: Rádió Antrit, jó reggelt, éli adásban van.
2: Pálinkás, jó reggelt kívánok.
0: Jó reggelt
1: kívánunk.
2: Évtizedek után most esik le nekem, hogy nálatok mindig pálinkás jó reggelt van.
0: Igen. Valóban.
2: Pályamatricák, vagy mi a szó? Miről van szó? Pályamatricák, igazságos használat, stb.
0: Így van, hogy...
2: Hát ez egy nagyon komplex összetett dolog, én azt gondolom.
0: És milyen szempontok alapján?
2: A gépjármű közlekedés az alapjában véve egy nagyon összetett dolog. Nagyon sok az üzemanyagtól kezdve a pályamatricákon át az élet és vagyonvédelem, a biztonság, nagyon konkrétű dolog a közlekedés.
0: Így van.
2: Egy nagyon régi 20. századi rendszert használunk, ideje lenne alaposan átnézni és átalakítani.
0: De milyenre ez itt a kérdés?
2: Milyenre? Hát például nem kellene büntetni a biztonságos közlekedést. Tehát gyakorlatilag ma azt csináljuk, hogy aki egy biztonságos útszakaszt akar használni, attól díjat szedén fizetni kell érte, közlekedjen itt keresztül a városokon, falukon, álljon sorba az újvárosi rendőrlámpánál, és üssön el gyerekeket, mert pénzbe kerül a biztonságos közlekedés neki. Gyakorlatilag olyan technológiák vannak, hogy az összes autóról le lehetne szedni a rendszámot, egy csippet belerakni, és azzal mindent is lehetne tudni, hogy mennyivel megy, hol közlekedik, milyen hosszan használ egy adott útszakaszt. Abszolút vannak rá technológiák, csak mi mindig igyekszünk elfoglaltságot adni az embereknek, a gépkocsi vezetőknek, hogy töltsenek le egy applikációt, foglalkozzanak azzal, hogy küldjenek egy SMS-t a parkolásnál, csinálják azt, hogy ne érjenek rá saját dolgaikkal foglalkozni, hanem különböző szabályoknak megfelelően tegyenek ezt vagy azt. Tehát alapvetően én azt gondolom, hogy teljesen egyáltalán nem felhasználó barát a közlekedésünk szabályozása, sem a matricák, sem a biztonságos közlekedést, mindent is úgy próbálunk beállítani, vagy úgy próbálnak beállítani, hogy azt lehetőleg ránk terheljék annak a költségét, illetve a vele való munkát is.
1: Jó, túlszabályoznak bennünket, nem?
2: És bután, tehát kifejezetten arra megy rá, hogy például a palaszt visszaváltás is, meg nagyon sok minden, kifejezetten arra megy rá, hogy legyen elfoglaltságod valami butasággal, addig sem fogsz azzal törődni, hogy hány milliárdért építünk egy kilométert. Tehát a legdrágább autópályáink vannak Európában, biztos világ, talán a világon is legdrágább autópályáink vannak, és gyakorlatilag hát nagyon nem is tudjuk őket használni. Azért az a tegnapi beszélgetésből is kiderült, hogy egy autópálya használat az kifejezetten akkor érdemes, akkor működik, ha én le akarok tekerni 7-800 vagy 1000 kilométert egy nap. Ha el akarok jutni valahová A-ból, B-ből, messzire akarok autózni,
0: igen,
2: akkor biztonságosan, gyorsan el lehet jutni. Az, hogy lemegyek Pécsre, fölmegyek Pestre, ezek nem távolságok, tehát itt az ember már költséget számol, nem időt. Tehát az autópályával időt nyerhet az ember, és az idő pedig ott fontos, nem a 10 perc a fontos, hogy én 10 perccel előbb leérek esetleg Pécsre, vagy nem, ez nem idő, nem időmennyiség. Itt nyilvánvalóan nézi az ember a költségét. De egy hosszabb útnál, 500 kilométernél, 1000-nél az idő számít, nem számít 10 000 forint, vagy 20 000 forint egy 1000 kilométeres
0: út. Így van. Na hát akkor megtudtuk, hogy...
2: Tehát nem nagyon használhatók egy ilyen pici országban az autópályák, nagyon, nagyon kötötten. Ha ennyi pénzt beleteszünk, akkor fontos lenne, hogy használjuk. Ez pedig, hogyha itt költséget számolunk, akkor költségcsökkentéssel lehet. Ráadásul nem megyünk semmire azzal, hogy kevesebben haljanak meg az utakon, vagy kevesebb baleset legyen. Ez is indokolná azt, hogy fölengedjük az embereket az autópályára, akár potonpénzért, vagy ne adj Isten ingyen, vagy adja Isten ingyen.
0: Így
2: szóval,
0: van.
2: Hogy a teljes rendszert kellene nagyon sok szempontból átgondolni, költségek, biztonság, távolságok, idő, elfoglaltság, minden szempontból is.
0: Minden szempontból.
2: Át kéne nézni.
0: Át bizony. No, köszönjük szépen a véleményt.
1: Köszönjük szépen.
0: Minden jót, szép napot.
1: Szép napot.
0: No, hát igen.
1: Sok mindenre kitért. Abszolút, egyébként a betelefonáló, és sok mindenben egyet is értek egyébként, meg értem, hogy mit kezdett el mondani egyébként. Hát ez egy ilyen országban megvalósítható lenne, hogy minden szép, és minden jó, és minden jól működik.
0: Igen. No, hát akkor még azért telefonálhat ön is, 74444444, vagy 30-as 944-44 az SMS és Viber számunk, ide is várjuk a véleményeket, előbb viszont még zenélünk egyet, aztán hamarosan összegezzük óránkat, maradjon velünk. Yeah! Andrit reggel!

0: Szácsorpéban jártunk, jó reggelt, ez az Antrit reggel, már nem egész 4 perc múlva, már nem egész 5 perc múlva, 9 óra, ez pedig azt is jelenti, hogy összegzéshez értünk.
1: Sajnos, igen.
0: Így van, itt az autópályákról beszélgetünk, uh-huh. Ugye, hogy hogyan működik a rendszer, a díjfizetési rendszer, van, ahol nem kell, van, ahol pályán vannak kapuk, van, ahol pedig ugye, mint például nálunk matricarendszer, időalapú matricarendszer működik. Szerintem egyébként az lenne a legcélra vezetőbb ebben az ügyben.
1: Lehet ebben egyetlen igazságot tenni, vagy olyan szabályozást hozni, ami mindenkinek jól
0: lenni? Biztos vagyok benne, persze, hogy lehet. Uh-huh. Hogyha én időszakosan akarom használni az autópályát, mert mondjuk el kell ugranom Pestre, vagy el kell ugranom Győrbe, vagy uh-huh. bárhova el szeretnék menni a Nyíregyházi állatparkot megnézni, akkor nyilván megyek. Uh-huh. De mondjuk uh-huh. Nyíregyháza nem olyan, hogy reggel beülök innen, elmegyek, pláne az állatpark, este visszajövök, és beleférek a napba, uh-huh. általában uh-huh. az nem ilyen. Ha nem akarok, ott alszom, stb. Az egy nap az kevés.
1: Kevés hozzá.
0: A 10 nap az sok. Uh-huh, uh-huh, akkor miért ne lehetne azt csinálni, hogy megvannak a bérletek, mint a buszom?
1: Igen.
0: Megvan a bérlet, uh-huh, aki uh-huh. rendszeresen használja, annak az megéri, uh-huh. mert az olyan áron van, aki pedig nem rendszeresen használja, neki ne kelljen megvenni a bérletet, az idő alapút, hanem akkor ő kilométer alapon elszámolja, uh-huh. hogy ő ennyit ment. Egyébként így működik a fuvarozás, van a Hugo rendszer,
1: igen.
0: működik Magyarországon, műholdas uh-huh, rendszerről uh-huh. beszélünk, és ez így működik. Tehát ott a kilométer alapon számolják el a legtöbb ilyen kamionnak, meg ilyeneknek uh-huh. A díjait. Tehát ezt meg lehetne húzni itt is.
1: Pont azon gondolkodtam, hogy akkor lenne szerintem ilyen nagyobb felháborodás, ha mondjuk olyan minőségűek lennének az autópályáink, mint az autóútjaink, ugye? De hála Istennek azért
0: Európa...
1: Főútjaink, bocsánat. Igen,
0: az autóutak azok
1: igen,
0: még
1: igen,
0: mások azért.
1: Igen, de szerencsére ugye nézegettük ugye itt a különböző cikkekben, ugye meg próbáltunk összegyűjteni adatokat, hogy ezért nagyon-nagyon jó minőségek, jónak mondhatóak, ugye még Európán belül is azért a magyar autópályák.
0: Így van, így van.
1: No. Szerencsés dolog.
0: Hát akkor azt hiszem, hogy lezárhatjuk ezt az óránkat.
1: Sajnálom, meg attól féltem egyébként, hogy úristen, nekem ez a téma biztos, hogy nem közel álló, de érdekes.
0: Meg ez egy mindennapi téma,
1: igen,
0: és az ember
1: elgondolkozik
0: rajta, ha megy valahova, igen, hogy autópálya, igen. nem autópálya. Köszönjük a telefont is.
1: Így van,
0: a véleményeket írt egy Facebook kommentelőnk, azt írta, hogy ingyenessé kéne tenni,
1: igen.
0: egyébként uh-huh. ezt még csak így ide hozom. Uh-huh. Úgyhogy uh-huh. ezeket köszönjük szépen. Sasi, neked köszönjük, hogy itt voltál ma
1: reggel. Én is nagyon köszönöm, holnap reggel találkozunk ismét. Csodaszép napot.
0: Holnap újra találkozunk, szép napot.
1: Szia.
0: Mi pedig megyünk tovább, beszélgetni fogunk a következő órában, hogy kivel és miről, az hamarosan kiderül, maradjon velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
5: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe! Több mint pizza!
6: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
7: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
6: Nyaralást? De jól megy valakinek.
7: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
6: Aha, így már értem.
8: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
9: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este? Tánctam folyamra, Gabikám, de egyedül. És a férjed? Remélem, hogy már ott vár. Én pénteken este már hullafáradt vagyok. Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat. És mégis honnan jött ez az ötlet? A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában. És ki a tánctanár? Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
10: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
3: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
11: Újabb két embert vettek őrizetbe az NKA ügyben. Előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak ügyében. Létszámcsökkentésre készülhet a Vizer. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Újabb két embert vettek őrizetbe a NAV pénzügyi nyomozói abban a büntetőeljárásban, amely a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos. A gyanúsítottak több mint 80 millió forint támogatást igényeltek dokumentumfilm készítésre, ám a pénzzel 2026 áprilisában úgy számoltak el, hogy a film valójában el sem készült. A hiányt valótlan tartalmú fiktív számlák beszerzésével próbálták leplezni, amelyből több is a pályázó saját cégétől származott. A hatóság költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt folytat eljárást az ügyben. Orbán Anita külügyminiszter Facebook bejegyzésében bejelentette, hogy érdemi előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak biztosításában. Elmondása szerint a május 20-án újraindított szakértői egyeztetések hatására az ukrán oktatási tárca már megkezdte a szükséges jogszabályok előkészítését. Az első

0: utas kísérőktől válhat meg Bukarestben, Krajovában, Kolozsváron és Jászvásáron. A belső értesítések szerint a leépítés a légitársaság mintegy 1900 fős romániai állományának közel 10%-át érinti, a legérzékenyebben pedig a krajovai bázist érinti. A kirúgások során a dolgozók legutóbbi teljesítményértékelését, egyenlőség esetén pedig a cégnél eltöltött szolgálati idejét veszik figyelembe, míg a szakszervezet szeptember 14-ig tehet észrevételt a tervekre. Bűncselekmény gyanújának hiányában elutasította a budapesti rendőrfőkapitányság azt a vesztegetés miatti feljelentést, amelyet Tényi István tett Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter új a kínai BYD autógyártónál betöltött pozíciójával kapcsolatban, írta meg az Index. Az ügy még július közepén indult a fővárosi nyomozóügyészségen, ahonnan hatáskör hiányában került át a fővárosi rendőrséghez. A BRFK határozata szerint a rendelkezésre álló adatok alapján nem merült fel olyan körülmény, amely indokolta volna a nyomozás elrendelését.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Kedden folytatódik a felmelegedés, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, záporokra kevés az esély, de a délnyugati szél időnként megélénkülhet. A hét eleji felfrissülés után ismét visszatér a nyárias meleg, így délután már 27-32 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel, 4 perccel járunk 9 óra után. Ebben az órában, ahogy ígértem, beszélgetni fogunk Baboti Varga Jenő, a vendégem, a Csobogó Együttes kapcsolatban érkezett hozzánk. Jó reggelt!
6: Jó reggelt, szervusz Levente, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
5: No, hát
6: mindenütt, mert hogy tegnap online poszt, az online oldalatokat megosztottam, tehát
5: bárhonnan hallgathatnak.
6: Bizony, emlékszem, tavaly egy ilyen beszélgetés még Ausztriában is hallgattak.
5: No, hát reméljük ez most is így van, beszélgetni fogunk több dologról is, aktualitásokról is, mert van azért itt bőven, ami lesz. Előbb viszont egy DJ Sammy-dal érkezik, aztán belevágunk, tartson velünk!
1: Az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: 9 percet járunk, 9 óra után jó reggelt, ez az Antrit reggel. Megkezdjük beszélgetésünket Varga Jenővel, Baboti Varga Jenővel.
1: Igen.
0: Melyik a hivatalos?
1: Hát Varga Jenő a hivatalos, ez a Baboti név, ez egy picit ennek története van. Lakta egy kis falucskában, Osliban, ahol az utca két végén Varga Jenő lakott. Volt egy testnevelő kollégám, aki szintén Varga Jenőnek hívtak. Majd amikor összekevertek bennünket egymást, én focival, ő kézlabdával foglalkozott, és pont fordítva, én kézlabdával, ő focival, de időnként egy győztes meccsek után keresztben.
0: Másnak gratuláltam.
1: Így van.
0: Emberek.
1: Amikor sportkönyvet írtam, akkor Jenő is kapott gratulációt, szóval amikor őt kinevezték igazgatónak, én is kaptam gratulációt, tehát tele volt ez, és a Facebookon is nagyon sok Vargérővel találkoztam. Aztán, hát én egy kis lábaközi falucskában gyerekeskedtem, az még mindig a szívem csücsked a Babót, és aztán úgy gondoltam, hogy legyen valami kis különbség, és hát ennek a falucskának a nevét vettem föl tulajdonképpen magamnak, így megkülönböztetésként, és most elég sokan így hívnak. Tehát nem hivatalos.
0: Nem hivatalos.
1: De csak kis Jánostól egyébként kaptam az ötletet, mert ugye ő is kis János volt, hát ez is egy tucat név. Mint hogy a Varga is rengeteg van belőle.
0: Így van, így van. No, de Csukásból azért nincs olyan sok.
1: Igen.
0: És ennek apropóján is vagyunk itt, beszélgetünk. Csukás István 90. Ez egy programsorozat. Erről mit kell tudni egyébként, ez a Csobogó Együttesnek a programsorozata?
1: Hát nekem egy másik zenekarról volt kapcsolatom Csukással. Tehát ez egy régre datálódik, 2010-től. Aztán a Csobogó kötődés a szinte rajtam keresztül zajlik, vagy történt, vagy hát ennek köszönhető. Amikor meghalt, ott voltam a temetésen, és hazafele egy versével találkoztam, a Jételift a pokolba című versével, és akkor ledöbbentem, én sokkal beszélgettem Pista bácsival, és fogalmam nem volt nekem, soha nem beszéltünk arról, hogy neki a mirmurom, meg a süsüm, meg a pompom kívül van egy másik.
0: Ezek a mesék vannak.
1: Így van, meg. Így van. Mindenki a mesén, meg a bábfilmen, meg mindenféle. A gyerekeim is ezen nőttek, tehát
0: persze.
1: Teljesen érthető, én se tudtam, mondom, annak ellenére sem, hogy gyakran találkoztam vele, és hát ledöbbentem. És akkor elkezdtem attól kezdve teljesen tudatosan kutatni Pista bácsinak a korai versei, mert ugye ezeket még 18 éves kora környékén írta, amikor a Tarhusi Zeneiskolából fölment Budapestre a Móra Ferenc Móra kiadóba, ahol Kormos István volt a mentora, azt mondta rá, hogy miatta maradtam életben, ugyanis ő beszélte rá, hogy írjon meséket. Visszakanyarodva, ezzel a versen, amikor találkoztunk, az teljesen megfogott. És akkor 2023-ban egy nemzetközi seregszemlén az Operett Színházban külön díjat kaptunk erre a dalra, amikor megcsináltuk.
0: Ebből a versből.
1: Így van. Aztán 24-ben a Kovács címűből, és akkor már tudatosan kerestük a Csukás dalokat, és akkor idén lett volna 90 éves, és hát fölfűzve néhány korábban megszületett Csukás dalra, úgy gondoltuk, hogy egy egész éves koncertsorozatot indítunk az emlékére, amiben belevettük a barátait, tehát Kormos Istvánt is, Kányádi Sándort, sőt Lázár Ervint is, bár neki nem voltak ilyen jellegű versei, és akkor egy ilyen Ételift a pokolba, meg Istenke vettére édesanyámat, egy ilyen hangulatú vershez berakni mondjuk a Dömdödömöt, vagy a Mikka Makkát elég furcsa lett volna.
0: Igen, valóban.
1: Így aztán megkértük Dicső Zsolt barátunkat, aki sajnos szintén már nincs köztünk, hogy miután ismerte Pista bácsit is, Zsolt 2016-ban, ha jól emlékszem, nyert egy Lázár Ervin mesélő díjat. Tehát így volt némi lelki, ha más nem, legalább lelki kötődése a két emberhez. És akkor írt egy nagyszerű balladát, egy kedd éjszaka, szexárdiák tudják, hogy miért pont kedd. Aztán a Zsolt mindig úgy köszönt el, hogy boldog keddet. Nagyon, ez volt a kedvenc napja. És aztán ebből raktunk össze egy komplett műsort, egy kicsit az életét is bemutatni, meg hát ezt a művészetét, amire nyugodtan mondhatom, hogy az országban egyedül álló, tehát ezt senki nem csinálja.
0: És akkor ezzel az együttes járja itt a környéket, az egész országot, vagy ezt
1: kell elképzelni? Januárban a Kultúra Napján egy kis Pest megyei településen, Tatár-Szentgyörgyön kezdtük, aztán hát nem is tudom, most így hirtelen meg, nagyon sok településen voltunk, sok olyan helyen, ahol Balatoncárszon többször is, ami ugye kötődik Csukás Istvánhoz, de voltunk Budapesten az Eleven tavaszon, sőt most megyünk, annyira bevált, amit csinálunk, annyira tetszett az ottani szervezőknek, hogy szeptember 26-án megyünk az Eleven őszre, a 11. kerületbe, aminek az érdekessége, Ez persze a nevezés, vagy a jelenkezési lap során derül ki, hogy Babicsos kötődése van, hiszen a 11. kerületben volt a Hadik kávézó, ami Babicsnak a kedvenc helye volt. Így aztán arra építjük a műsort, hogy
0: van
1: Babics,
0: kötődés,
1: így van,
0: Szexárdal, Babicsal.
1: Így van, és ráadásul Szexárdi költők dalait rak. Ha már egyszer Babics, Szexárd, 11 dalt viszünk,
0: igen,
1: 11. kerület, Eleven, abszolút, tehát
0: minden
1: ilyen,
0: összeáll.
1: Így van, de nagyon örülünk ennek a újabb meghívásnak, de hát több helyen, és hát majd erről talán kicsit később beszélgetünk.
0: Így van, mert hogy lesz aktualitás itt helyben is.
1: Így van.
0: Erre is rátérünk mindjárt, előbb viszont meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk. Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antic reggel, 9 óra 18-kor folytatjuk beszélgetésünket Varga Jenővel, a Csobogó együttes képviseletében érkezett hozzánk, Csobogó együttes vezetője, ha jól tudom.
1: Igen. Ja,
0: és itt a Csukás István 90 program sorozat kapcsán kezdtünk el beszélgetni, és akkor ideértünk nagyjából szeptemberbe, Szekszárdra.
1: Igen.
0: Ideértünk, a Szüreti Fesztiválon is lesz egy kis kapcsolódás, ha jól tudom.
1: Így van. A műsorhoz nem csak azért kapcsolódik Szekszárd, mert hogy a zenekar székhelye itt van, tehát itt van a próbatermünk, itt muzsikálunk Gáborral, ketten itt is lakunk, Fenyvesi Gáborral. Bár ő most költözik, ha minden igaz, hát nagy örömünkre, az ő örömére, Mirénkre is, hogy legyen szerencséje a Gerjeni kalanddal. Tehát mindannyian itt lakunk, de ettől függetlenül is kapcsolódik a műsorhoz, mert Csukásnak a legjobb barátja az Lázár Ervin volt, aki, ahogy az imént mondtam, ugye Zsolt írt egy balladát a kettők barátságáról. Igen. Hogy a barátságról azt mondta Csukás, hogy a barátság az olyan fontos, mint a szerelem, csak sokkal fontosabb. Lázár Ervin például, amikor meghalt, akkor Csukás búcsúztatta halálakor. És kiderült, azért is került bele a műsorba, részben a barátsága miatt, másrészt meg azért is, mert Lázár Ervin a közelben itt Felsőrácegresen járt általános iskolába, bár Budapesten született, de ott járt, és Szekszárdon a Garaiban érettségizett. Tehát ilyen szekszárdi kötődése is van, úgyhogy ide is hozzuk a szokásos emlékfákat, amit egyébként minden olyan helyszínre, ahol ezt a Csukás műsort elviszük, oda viszünk egy kis emlékfát, egy kis táblácskával. Úgyhogy így kerültünk ide, a Vármegyháza udvarán leszünk vasárnap délután, 20-án, 17:30-kor. És ezt a műsort.
0: Ezt a műsort az a Csukás 90
1: műsorral. Igen, igen, így van.
0: Amivel egyébként még vannak további tervek is.
1: Igen, hát még szerintem olyan 14-15 koncert van, ami már le van egyeztetve az idei évre. Nagyjából közel ennyi már túl vagyunk. Szerintem mire végig körbeérünk az emlékévvel kapcsolatban, akkor ugye 30 körül leszünk. Azt gondolom, egy amatőr zenekartól ez egy...
0: egészen szép szám, igen.
1: Igen, egy jó teljesítmény. 26-án megyünk a már említett Elevenőszre, Budapestre, a Bartók bulvárra, aztán utána október 3-án megyünk Kisújszállásra, ahol Csukás született.
0: Született, igen.
1: Így van. Aztán október 9-én megyünk Moson-Szent Miklósra, itt Kormos István a mentora született, épp tegnap beszélgettem Hajnalkával, a szervezővel egyeztettünk le mindent. 10-én onnan szépen lecuccolunk Nagykanizsára. Majd aztán vissza Babótra, mert édesanyámmal ott fogunk aludni, úgyhogy 11-én meg Kapuváron. Aztán megyünk, a dátuma még nincs meg, de azt tudom, hogy megyünk a Budapestre, a kőbányai Csukás István kéttannyelvű iskolába. Hát azt itt a megyében is, Gyönk, Kesződekút, Varsárd, ami így hirtelen eszembe jut, remélem nem hagytam ki senkit, de még szerintem lesz, mert még vannak.
0: Persze ilyen.
1: Nagykónyi például, ahol Porga Mária született, Csukásnak a felesége, ott is egyeztettünk polgármesterről, a Pusztai Lászlóval. És aztán december 13-án lesz a szokásos, a Horfeselleggel, illetve a tankerülettel közös adventi műsorunk. Hát ott majd meglátjuk, az a műsor még nem állt össze, majd kiderül, bár sokan jelezték, hogy korábban, hogy nagyon szívesen hallgatnák meg, akár adventkor is lesz a Csukás műsor. Nem biztos, hogy megismételjük, majd meglátjuk, vagy kitaláljuk.
0: Ez még azért a jövő
1: zenéje. Igen, igen, igen.
0: No, nekünk a jövő zenéje egyelőre Madonna, mert hogy őt hallgatjuk az Express Yourself-el, aztán természetesen még a Csobogó együttes jövőjét egy kicsit feszegetjük itt, maradjon velünk.
2: Ez az Antic reggel.

0: A jövő zenéje igazából a múlté, és már Madonna énekelt egy óriási klasszikust, Express Yourself itt az Antit reggelben. Jó reggelt, 4 perc múlva járunk 9:30-nél. Folytatjuk beszélgetésünket Varga Jenővel, a Csobogó együttes vezetőjével, akivel beleástuk magunkat ebbe a Csukás 90 évbe, szezonba. Nem is tudom, programsorozatba talán így
1: hát
0: lehet.
1: Hát emlékkoncertsorozat.
0: Emlékkoncertsorozat.
1: Ja, röviden.
0: Pontosan röviden. Meg abba is, hogy a Szüreti Fesztiválon is fel fognak itt lépni nálunk vasárnap majd, 20-án.
1: 17:30. Vármegyáza udvarán.
0: Így van.
1: Ezzel a mint rezgő, egyébként a műsornak, a címenek, a Csukás műsornak egészen pontosan, mint rezgő húr, Csukás 90, ez Csukásnak az egyik szerelmes verse. Mert hogy nagyon sok szerelmes vers lesz ebben a műsorban.
0: Na, hát akkor érdemes ennek is egy kicsit utána olvasni, vagy ezeknek a verseknek is.
1: Süsű nem lesz.
0: Olvasni. Süsű nem lesz.
1: Az biztos.
0: Meg egyéb.
1: Meg Mirmur se, meg Pompom se.
0: Igen.
1: Meg fognak lepődni egyébként sokan szerintem.
0: Igen, nem feltétlenül olyan dolgok, amit Csukáshoz köti az ember egyből. Na de ugye ez a Csukás 90, ez egy egész év. Azt is tárgyaltuk, hogy akkor hova tovább. De mi van az év után, a következő évben? Milyen tervek vannak a Csobogó együttes házatáján? Vannak-e egyéb ilyen sorozatok, koncertfellépés,
1: még egy tervek? Őszi, még egy őszi kaland eszembe jutott, időzelve ezt a kalandot, hogy említettem már ezt a két külön díjat, a versünnep nemzetközi seregszemlén, valamikor azt, hogy az időpontja mikor lesz. A szeptember 14-ig kell elküldeni a jelentkezést, oda azért szeretnénk eljutni. Április végéig, a költészet napja környékére tervezzük ennek a koncertsorozatnak a befejezését, hiszen Csukás áprilisban született, április 2-án. Így állapodtuk meg a családdal is. Jövőre egy nagy kaland, egy egészen új, nem is tudom, hogy nevezzem, legyen kaland, mert végül is minden ilyen, tele van ötlettel, de bizonytalansággal is. Nekem a kedvenc, gyerekkori kedvenc mesém a Móra Ferencnek a Didergő király című versikéje, verses meséje. Bár ez elsősorban, ez nyilván egy elsősorban a gyerekeknek szóló, bár a tanulságai azért azt gondolom felnőttek számára is nagyon érdekesek lehetnek. És Jánosi Gyuri barátunkkal, hát majd meglátjuk Hagymási Attila, hogy fog ebben bekapcsolódni, de szeretnénk ezt egy zenés formában megcsinálni, ezt a Didergő király című mesét. Aztán készülünk Erdélybe, Baka Pista felesége, Tünde vetette fel ezt a lehetőséget Csíkszeredával kapcsolatban, és akkor úgy döntöttünk, hogy ha már egyszer arra megyünk, és ebbe Tündének része lesz majd, össze fogunk rakni egy Baka István műsort, tehát egy, és barátai nyilván, tehát nem csak Baka, hanem szexárdiak. Úgyhogy körülbelül ez lesz a ezek a jövő évi tervek, hogy aztán koncertekben mi valósul, meg hát az már nyilván kiderül, meglátjuk, hogy mi lesz a... Bár ez a bizonyos Didergő király, ez valószínű, ez az évvége felé fog majd elkészülni, de természetesen próbáljuk ezt a élő zenét, ezt a fajta küldetést tovább...
0: Mert hogy minden élőben van.
1: Igen, igen, igen. Tapsolyban jártunk, legutóbb megkérdeztem a közönséget, egy ilyen kis technikai problémánk volt, amikor mondtam, hogy na, legalább most akkor hallhatják, hogy itt élőben hangzik el minden. Megkérdeztem az embereket, hogy mondják már meg nekem, legyen olyan kedvesek, hogy az utóbbi 5 évben ki volt élőzené koncerten, vagy ki hallott élőzenét, senki nem tette fel a kezét, 10 évnél, és megint csak senki, talán 15-nél, 1-2. Tehát ezek a kis településeken, de sok más helyszínen is, most már azt látom, hogy időnként még városokban is playback, fél playback, gyakorlatilag illúziót vesznek az emberek. Tehát az élő zene, az kezd, nem tudom, hogy kezd-e kiszorulni, de hát legalábbis én időnként azért küzdök ezzel a problémával, mert amikor fölvetem a szervezőnek, hogy 4 óra, mire összerakjuk a technikát, akkor teljesen hanyatt esnek. A pendrive-hoz képest, mert az a 20 perc alatt el lehet készülni, nyilvánvaló. Csak az a baj, hogy ezzel, hogyha ez ennyire háttérbe szorul, és ennyire nem támogatják az élő zenét, ezt központilag is mondom. Pokegonnak volt egy ilyen gondolat annak idején, mielőtt ezt kitérek erre, aki azt mondta, hogy közpénzből csak élő zenét. Nincs playback, meg fél playback. Akinek az jó, azt fizesse meg.
0: Igen.
1: Én eléggé egyetértek ezzel, és ezt is képviseljük. És visszatérve arra, hogy ha az élő zene ilyen mértékben háttérbe szorul, akkor egyre inkább azt látjuk, hogy az emberek elszakadnak a valóságtól. Itt van még a mesterséges intelligencia.
0: Manapság már nagyon nehéz megkülönböztetni egyébként.
1: Így van, így van. És akkor olvasom, hogy így a globalizmus, meg így a liberalizmus, meg mindenféle kritizálják az emberek. Nyilván nem mondom, hogy jogtalanul, biztos, hogy okkal ok nélkül, de nem akarok itt összeesküvés elméleteket gyártani, de közben meg ottomból a playback zenén egy 60 négyzetméteres színpadon egyedül rugláló valaki, még ha neve van akkor is. Tehát én ezt nem tudom. Igen, jó vagy nem jó, azt nyilván dönts el mindenki. Mi minden esetre nem ezt képviseljük, mi az élő zenét.
0: Nem, valóban nem. No, hát akkor a Csobogó Együttesnek a további terveihez nagyon sok sikert és kitartást kívánok. Van még valami, ami ide fűződik?
1: Azt reméljük, hogy azért mi tudunk egy picit ezen változtatni, tehát nyilván megvan az, tehát nem kedvetlenedünk el mindezektől, amiket az előbb elmondtam, tehát nem szeretném
0: ilyen
1: rossz kicsengéssel befejezni, hanem megyünk, csináljuk, elmegyünk kis településekre is, hiszen ott is magyar emberek élnek, nekik is szükségük van rá, és ez abba bízunk, hogy ezt majd központilag is egyre jobban fogják támogatni, részben az élőzenét, részben pedig az, hogy ne csak a nagyobb települések, nagyobb városok, hanem a falun élő emberek is, mert hát nagyon sokan vannak, hát ebben az országban 1500-1000 lakos alatti település van, és hát ők is magyarok, ők is megérdemlik, hogy áldozzanak rá, ne csak a falunapra legyen közpénz, hanem legyen annak a 15-20-30-40 embernek. Így van, is. Így van, így van. És mi ezt könyörtelenül és őszintén és nagy lelkesedéssel képviseljük.
0: No, hát akkor ehhez még több sikert kívánok. Köszönjük a szépen. Folytatásban, és akkor jó fellépést majd vasárnap, 20-án, ugye a így szüreti van.
1: Fél
0: napokon.
1: Fél hatkor Vármegyeháza.
0: Köszönöm a meghívást. A Csobogó Együttes vezetőjével beszélgettünk, köszönöm, hogy itt volt ma reggel.
1: Én is köszönöm.
0: Mi pedig megyünk tovább, ránézünk az utak helyzetére és az időjárásra is, aztán természetesen összegezzük a reggelt, elő viszont dalolunk, majd maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
5: Haló! Haló!
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
0: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló! És a lóban mi lesz?
8: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám.
9: Ez az Andrit reggel.

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 3 perc múlva járunk 3:40-nél, ahogy ígértem, ránézünk gyorsan az utak helyzetére. Mi a helyzet, ha éppen most autóznak a környéken, akkor több dologra is érdemes felhívnom a figyelmét, és ezt meg is teszem. Itt Szekszárdon és a környékén is több munkálat zajlik, például a Szőlőhegyi körforgalomtól egészen Őrcsényig Kaszálnak, úgyhogy ott az 51-14-es úton útszűkülettel készülhet, de csak úgy kaszálás zajlik a Dunaszentgyörgy FAD Szekszárd összekötőn is, ez egészen Palánktól, a palánki körforgalomtól Tolna városáig tart, úgyhogy ott is az útszűkület, illetve útburkolat tisztítás miatt is útszűkülettel találkozhat ezen a szakaszon. A 6-os főúton Dunaszentgyörgy előtt hézag és repedés kiöntés zajlik, most már nem félpályás a lezárás, csak útszűkület, illetve Zomba és Bonyhád között is kaszálnak hasonló korlátozással. A 65-ösön már két után Hőgyészen, Szakályon keresztül egészen Tamásig kátyúznak, itt is az útszűkülettel számoljon, illetve van azért délebre is munkálat, például az 55-ös főúton, ahol burkolat tisztítása miatt a korlátozás. Ezen kívül az 56-os főúton fakivágás zajlik, úgyhogy egészen Várdombutántól a megye határig fakivágás miatt ugye félpályás a lezárás, tehát ezt máshogy nem lehet megoldani, illetve az M6-os autópályán is van egy munkálat, ez már a megyén kívülre esik, de azért érdemes észben tartani, hogyha ott Vémény térségében autózik, akár az országhatár, akár Pécs fele, mert hogy az országhatár felé tartó oldalon lezárták az útpályát, és a szembeirányú sávba terelik a forgalmat. Nagyon óvatosan közlekedjen, ha arra haladna, volt már baleset, úgyhogy erre tényleg rendkívül figyeljen óvatosan. A városra közelítve a legforgalmasabb helyek leginkább ugye a város északi részén, az újvárosi templom előtti szakaszon fellelhetők, illetve a kórházi kápolnánál és a volán telepi lámpánál, ami fogja a forgalmat az elkerülőn. Ez nagyjából minden. Rendőről, trafiról érkezett bejelentés Bonyhád környékéről, a 6-os főúton mérik a lejtőn a sebességet, illetve Bonyhádon is a Kossuth Lajos utcában kint áll a trafi, úgyhogy arra is óvatosabban közlekedjen, legyen kicsit könnyebb a lába, ha arra halad. Ha pedig valami szokatlan tapasztal, bármerre is jár itt a környéken, csörögjön nekünk a 74-444-444-es számon, vagy írja meg SMS és Viber üzenet formájában is megüzenheti a 30-as 944-44-en, akkor annak nagyon örülünk, és természetesen megosztjuk, segítünk másoknak is, segítsen, hogy segíthessünk, ez a jelszavunk. Jó utat kívánunk, a folytatásban pedig Ellen Walker érkezik, és ránézünk még az időjárásra is, maradjon velünk!
1: Antrit reggel!

0: Taylor Swift-et bulisztunk.
1: Rádió Andrét.
0: És a kis technikai közbeszólót követően akkor, ahogy ígértem, ránézünk az időjárásra is. Taylor Swift dala után 24 fokot írnak a hőmérők itt az Andrét reggelben 9 óra 51-kor egyébként, úgyhogy azért bőven felment ez a 15, maradjunk annyival, legutóbb, amikor néztük, még csak annyi volt. Nagy a hőingadozás, a napi hőingadozás, most már csak 31 fokot írnak maximumra, de azért ezt várhatjuk a napos idővel a nap hátra lévő részében, úgyhogy erre mindenképpen készülni kell. Most már nyári ruhát érdemes felvenni, már a pulcsi sem fog kelleni, viszont a parlagfű pollen szezonja miatt a parlagfű magas, a csalánfélék gombák pedig közepes poroszáma vannak jelen a levegőben, erre rendkívül figyelni kell. Ezen kívül szerencsére front nincs felettünk, viszont az erőteljes melegedés miatt a melegfrontra érzékenyeknél migrén, fejfájás, gyulladásos panaszok egyaránt előfordulhatnak, és a hőingadozás miatt, mint említettem, gyors a felmelegedés hatására vérnyomás problémák, szédülés, rosszulét is előfordulhat. Országszerte is napos idő várható, ez egyébként már itt is látszik, kinézek az ablakon és gyönyörűen süt a nap, úgyhogy azt kell mondani, hogy ez jó hatása van a hangulatunkra, illetve a közérzetünkre is, de azért nem szabad elfelejteni, hogy 11 és 15 óra között az UV-sugárzás erős lesz, úgyhogy a szabadban ajánlott gondoskodni a bőrünk megfelelő védelméről, valamint a megfelelő mennyiségű folyadék bevételéről is, ez nagyon fontos továbbra is. Úgyhogy ennyit az időjárásunkról, ezt kell tudni, szép időnk van még ma, aztán majd a következő napokban csütörtöktől lesz egy kicsit hidegebb, de erre majd rátérünk akkor, most pedig rátérünk a Follow the Flow dalára, mert hogy ez érkezik, aztán hamarosan összegezzük a reggelünket, maradjon velünk!
1: Andrét reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antwit reggel, közeledünk már a 10 órához, nem egész 2 perc múlva ott is vagyunk, úgyhogy szeretném megköszönni a ma reggeli figyelmét. Összegezve a reggelünket, azért volt miről beszélgetnünk, azt kérdeztük ma a napi adós tagjaitól, hogy inkább egy több részletben, vagy egyszerre csinálnak meg egy nagyobb dolgot, mondjuk egy takarítást, egy mosogatást, vagy hasonló munkákat. Aztán a 8 órában arról beszélgettünk Sasival, és vártuk az önvéleményét is, hogy igazságos-e az autópálya rendszerünk, ahogy működik, kapuk kellenének esetleg, vagy valamilyen egyéb fúziós megoldás. Végül pedig 9 órakor Varga Jenő volt a vendégünk, a Csobogó Együttes vezetője, akivel a Csukás István 90 emlékkoncert sorozatról, valamint a közelgő születi fesztiválon történő fellépésükről és a jövőbeli tervekről is beszélgettünk. Ezt hamarosan meghallgathatja, ha lemaradt volna róla és érdekli a YouTube csatornánkon. Most viszont tényleg közeledünk a 10 órához, úgyhogy szeretném megköszönni figyelmét. A folytatásban Géci Adrián hozza a ma kedvenceit, na meg a tegnap slágereit, holnap reggel 6-kor várom, hogy újra együtt ébredezzünk. Az elmúlt 4 óra műsorvezetője Vörös Levente most búcsúzik, további jó szórakozást és szép napot kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romker Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed! Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
5: Költséges volt az iskola kezdés. A tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszköz vásárláshoz.

0: tar.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. Tar. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Azonnali változásokat sürgetnek a rendvédelmi dolgozók, lemond az SFL rektora, szigorítják a gyermekvédelemben dolgozók ellenőrzését, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Azonnali változásokat sürgetnek a rendvédelmi dolgozók. A közszolgálati rendőrszakszervezet alelnöke szerint a rendvédelmisek nem politikai oldalt akarnak erősíteni, hanem érdemi változásokat várnak. A belügyminisztérium augusztus végére készítette el bérrendezési javaslatát, amely illetményemelést, települési pótlékot és a mobilitást segítő intézkedéseket is tartalmaz. A részletekről a kormány döntése után adnak tájékoztatást. A felek szeptemberben egyeztetnek a dolgozók tehermentesítéséről, a szakszervezeti jogokról és a fizikai alkalmassági vizsgálatokról, az együttműködési megállapodást október közepéig írhatják alá. A Színház és Filmművészeti Egyetem tanévnyitó ünnepségén Sepsi Enikő bejelentette, hogy kezdeményezte a rektori megbízása lezárásáról szóló egyeztetést, a folyamat végéig azonban változatlan felelősséggel látja el feladatait. A 2023 óta

0: pedig visszavonták, miután kiderült, hogy a tanár ellen február óta gyermekbántalmazási eljárás folyik a Fóti gyermekotthonban történtek miatt. Lannert Judit közösségi oldalán közzétett bejegyzése szerint a pedagógust az érvényes erkölcsi bizonyítvány ellenére felelőtlenség volt felvenni, ezért a döntés hátterének azonnali kivizsgálását kérte. Az ügy hatására felülvizsgálják és megerősítik a jelzőrendszert, így a jövőben a tiszta erkölcsi bizonyítvány önmagában már nem lesz elegendő egy kinevezéshez. A tárca elvárása, hogy minden intézmény és tankerületi vezető a gyermekek érdekét tekintse a legfontosabb szempontnak. Két évvel is csúszhat Paks 2 átadása. A Rosszatom belsős építési ütemterve szerint a teljes projekt nem 2032-ben, hanem 2034. december 30-án készül el tesztüzemre, írja a birtokába jutott belső dokumentumok alapján a Politico. Ez azt jelenti, hogy az eredeti tervek szerint mintegy 12,5 milliárd eurós beruházás csak 2035 folyamán állhat teljesen üzembe. A legutóbbi nyilvános magyar kormányzati közlés még az Orbán kormány idejéből 2031 és 2032 közé tette a befejezést. Szijjártó Péter februárban teljesen reálisnak nevezte ezt az időpontot.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Kedden folytatódik a felmelegedés, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, záporokra kevés az esély, de a délnyugati szél időnként megélénkülhet. A hét elejé felfrissülés után ismét visszatér a nyárias meleg, így délután már 27-32 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit, FM 101.
3: Szép napot kívánok Önöknek, elmúlt 10 óra. Örülök, hogy ezen a keddi délelőttön is együtt lehetünk. Remélem, hogy jól indult a napjuk, és hogyha még nem lenne tökéletes a hangulat, majd a zenék segítenek rajta egy kicsit.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkat.

0: Rádió kedvencei, és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Ma még igazi nyárias időre számíthatunk Tolna vármegyében. Szekszárdon és a környéken napos idő vár ránk, csapadékra nem kell számítani, a délután órákban pedig akár 31 fok körüli hőmérsékletet is mérhetünk. A déli délkeleti szél többnyire mérsékelt marad, vagyis a meleg idő mellé jelentős szél sem társul. Aki tehát szabadtéri programot tervez Szekszárdon vagy a megye más településein, annak érdemes továbbra is figyelni a megfelelő folyadék bevitelre, és arra, hogy a délórákban lehetőleg ne tartózkodjon hosszabb ideig a tűzőnapon. Van azonban egy másik tényező is, ami sokak napját megnehezítheti. A ballagfű pollen koncentrációja országszerte magas, sok helyen pedig nagyon magas szintet ér el. Ez Tolnában is kellemetlen tüneteket okozhat az allergiásoknak, így aki érzékeny a ballagfűre, annak most különösen érdemes figyelni a tünetekre. Front ugyan nem érkezik, de erőteljes melegedés zajlik, ezért a melegfrontra érzékenyeknél fejfájás, migrén vagy akár gyulladásos panaszok is jelentkezhetnek. A következő napokban tehát még érdemes kihasználni a napsütést, de közben ne feledkezzünk meg a hőségről és a pollen terhelésről sem.
1: Rádió Antrit. Ez a Rádió Antrit.

0: kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Most pedig az autósokhoz szólnék kicsit. Szexádon is érdemes most különösen figyelniük a közlekedőknek a vadveszélyre. Egy friss helyi beszámoló szerint a minap két őz ugrott egy motoros elé a Bátaszéki úton. Az állatok váratlanul jelentek meg az úton, a motoros pedig már nem tudta elkerülni a balesetet. Szerencsére nem történt nagyobb tragédia, de a motor megsérült és az eset jól mutatja, mennyire kiszámíthatatlan lehet, amikor vadállatok kerülnek az útesre. A környéken élők és dolgozók szerint ezen a szakaszon rendszeresen mozognak őzek a telephely mögötti mezőgazdasági területek és az út között. Ráadásul nem feltétlenül egyetlen állattal kell számolni. Ha egy őz megjelenik, könnyen lehet, hogy rövid időn belül további állatok is követik. Ezért főleg szürkületben, hajnalban és az este órákban érdemes levenni a gázt Szekszárd környékén is, és fokozottan figyelni az útmenti területeket. A vad ugyanis sokszor olyan hirtelen ugrik az útesre, hogy a vezetőnek már alig marad ideje reagálni. Tolna vármegyében egyébként évről évre jelentős számú vadelütés történik. 2024-ben közel 160 ilyen esetet regisztráltak a vármegye útjain, és bár a legtöbb baleset csak anyagi kárral jár, személysérülés is történhet. A 6-os főút több szakasza is érintett, ezért Sötét Völgy térségében külön figyelmeztető táblákat is kihelyeztek. A legfontosabb tehát most is az óvatosság, hogyha Tolna útjain vezetünk, különösen alkonyatkor és hajnalban számítsunk arra, hogy nem csak autó, kerékpáros vagy gyalogos, hanem akár egy őz, vagy egy egész vadcsapat is hirtelen elénk kerülhet.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szexardiszuretinapok.hu.
4: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellotkebzeskukac.csaposuli.hu vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
0: Menő ajánlatok a Rádió Antriton. A szelfi étteremben ma csontlevest ebédelhetünk daragaluskával, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az A menü kárpáti csirkemell galuskával, a B menü pedig spenót főzelék tükörtojással. A pizza ma mai kínálata, itt paradicsomlevest ebédelhetünk betűtésztával, az A menü leves plusz parmezános sült ijeszemmel, petrezselymes burgonyával, a B-menü pedig leves plusz, mákos nudli, áfonya lekvárral. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt gyümölcslevessel várnak bennünket, vagy kérhető cukkini krémleves fokhagymás kenyérkockával. A főételek közül pedig választható rakott burgonya virslivel és kolbásszal, vagy kérhető zöld borsós csirkemáj, rizssel és salátával, a C-menü pedig sajttal töltött csirkemell, rizssel és salátával.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig egy olyan dallal megyünk tovább, amit már az első néhány másodperc után biztos vagyok benne, hogy mindenki fel fog ismerni. Egyszerűen képtelenség mozdulatlanul maradni mellette, egy igazi 90-es évekbeli hangulat érkezik. Mark Morrison jóvoltából tekerjék fel egy kicsit a hangerőt.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antritól lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Lassan elérkezünk a 11 órához, úgyhogy egy kis időre most elköszönünk a zenéktől. Hamarosan érkeznek a hírek, hogy önök sem maradjanak le arról, mi történik körülöttünk. Aztán természetesen visszatérünk, és folytatjuk együtt ezt a kellemes keddi délelőtöt. Addig is köszönöm, hogy velem tartanak, és maradjanak velünk a hírek után is, mert a zene továbbra sem marad el.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankook Kráczalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
5: Költséges volt az iskola kezdés. A tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: oldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: A Waberers visszautasítja, hogy jogellenes előnyben részesült volna. Gyógyszertárak kórházak nevében csalnak. Megkezdődtek az őszi Erzsébet táborok Zánkán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Waberers határozottan visszautasít minden olyan sajtóállítást, amely szerint a cég jogellenesen járt volna el, vagy jogosulatlan előnyhöz jutott volna a kötvénykibocsátások során. A reakció előzménye, hogy Kapitány István bejelentése alapján feljelentés született. A Magyar Fejlesztési Bank által jegyzett, összesen mintegy 77 millió.

0: Elmeztetése szerint a tisztességtelen eladók gyakran egészségügyi szakemberek, patikák vagy intézmények nevét és arculatát használják fel a vásárlók megtévesztésére. Ez a trükkös reklámfogás leginkább a fogyást, alakformálást, potenciánövelést vagy különféle betegségek gyógyítását ígérő készítményeknél fordul elő. A hatóság hangsúlyozza, hogy az étrendkiegészítők jogilag élelmiszernek minősülnek, nem pedig gyógyszernek. Ennek megfelelően ezeknek a termékeknek a jogszabályok alapján sem tulajdonítható semmilyen betegség megelőző, kezelő vagy gyógyító hatás. Az olyan internetes kommunikáció, amely egészségügyi szakemberek ajánlására, rendkívüli gyógyhatásra vagy gyors, garantált eredményre hivatkozik, fokozott körültekintést indokol. Megkezdődtek az őszi Erzsébet táborok Zánkán, szeptember 25-éig mintegy 17 ezer résztvevőt várnak. Az osztálykirándulások hétfőtől szerdáig, illetve szerdától péntekig tartanak. A diákok teljes ellátást és turnusonként több mint 40 féle programot kapnak. A foglalkozások között természettudományos, környezetvédelmi, művészeti, digitális és pénzügyi ismeretterjesztő programok is szerepelnek, emellett sétahajózás és kalandpark is várja a gyerekeket. Újdonság a rendőrségi jármű park, ahol korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket mutatnak be. A táborban folyamatos egészségügyi felügyeletet is biztosítanak. Szerdán születhet döntés a magas dízelárak elleni célzott támogatásról, jelentette be Magyar Péter hétfőn a parlamentben. A miniszterelnök szerint a segítség a dízel meghajtású gépjárművekre és a mezőgazdasági gazdálkodókra irányulna, a mindenkire vonatkozó védett ár visszaállítása helyett. Hangsúlyozta, hogy ez nem egyenlő a korábbi, a Tisza kormány által kivezetett védett áras rendszerrel, mert ez egy célzott, dízelre vonatkozó támogatás lesz, ami csak az áremelkedéssel leginkább érintettekre vonatkozik majd. A cél a célzott támogatás és hogy az ellátásbiztonságot, valamint a költségvetés stabilitását ne veszélyeztesse a lépést, tette hozzá.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Kedden folytatódik a felmelegedés, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, záporokra kevés az esély, de a délnyugati szél időnként megélénkülhet. A hét elejé felfrissülés után ismét visszatér a nyárias meleg, így délután már 27-32 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit, FM 101.
3: Elmúlt 11 óra, a hírek után pedig folytatjuk a keddi délelőttöt. Remélem, hogy jól telik a napjuk. Én Gíci Adria vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. A zenét már is hozzuk, úgyhogy maradjanak velünk ebben az órában is.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hogyha visszagondolunk az idei nyárra, alig ha lep meg bárkit, hogy komoly rekordokat döntött a hőség. A Hungarometer adatai szerint 1901 óta a 2026-os nyár volt a második legmelegebb Magyarországon, miközben csapadék szempontjából még ennél is szélsőségesebb képet mutatott. Ez lett a legszárazabb nyár a mérések kezdete óta. Az országos átlaghőmérséklet 23,43 fok volt, vagyis csak nem 2,6 fokkal haladta meg az 1991 és 2020 közötti időszak átlagát. Az idei nyárból különösen az augusztus emelkedett ki, amely nem csak a legmelegebb augusztus lett, hanem egyben a legmelegebb hónap is az elmúlt több mint 120 évben. Tolna vármegye lakói pedig pontosan tudják, mit jelentett ez a gyakorlatban. A tartós forróság mellett a csapadék hiány is komoly gondot okozott, különösen a mezőgazdaságban és a kertekben. Országos átlagban mindössze 74,1 mm csapadék hullott a nyáron, ami a sok éves átlag mindössze 36%-a. A hőhullámok idején több alkalommal 40 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, és június 30-án Széchenyben 42 fokot mértek. Közben országosan 52 hőségnap volt, vagyis olyan nap, amikor legalább 30 fokig emelkedett a hőmérséklet. Ez jóval több a szokásosnál. A számok tehát most már hivatalosan is megmutatják azt, amit ezen a nyáron Szekszárdon és egész Tolnában a saját bőrünkön is érezhettünk. Rendkívüli meleggel és nagyon kevés csapadékkal kellett megküzdenünk.
1: Rádió Antrit FM 105.1.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hogyha valaki a hétvégén egy igazi hagyományőrző Tolna vármegyei programot keres, annak érdemes Izmény felé venni az irányt. Szeptember 12-én egész napos szüreti program sorozattal várják a helyieket és a környékről érkező vendégeket. A rendezvény középpontjában természetesen az őszi betakarítás, a közösség és a hagyományok állnak. A program délután kezdődik, 3:30-kor gyülekeznek a résztvevők a település főterén, majd 4:00-kor elindul a szüreti felvonulás. A menet Izmény utcáin halad végig, ahol zenével, tánccal és köszöntőkkel idézik meg a régi szüretek hangulatát. A felvonulás után a főtéren folytatódik a mulatság, közös tánccal és zenével. A szervezők arra is biztatják a résztvevőket, hogy aki csak tud jelmezben vagy népviseletben csatlakozzon a menethez, és az sem marad ki az ünneplésből, aki nem tud végigvonulni. A szervezők szerint már az is sokat jelent, a házak előtt állók egy mosolyal vagy integetéssel fogadják a felvonulókat. Este közös vacsora következik, majd 9:00-kor kezdődik a szüreti bál, ahol Herceg István és Kóbor Gábor szolgáltatja a zenét. Vagyis aki szereti a hagyományokat, a nóta szót, a táncot és az igazi falusi közösségi hangulatot, annak szombaton Izményben a helye. Egy olyan program ez, ahol nem csak néző lehet az ember, hanem maga is részese lehet a szüreti hagyománynak.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
4: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe! Több mint pizza!
5: Karesszkám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek.
6: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem.
7: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
8: Csúcs technológia a Spiritben.
9: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
8: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Menő ajánlatok a Rádió Antriton. A szelsz étteremben ma csontlevest ebédelhetünk daragaluskával, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az A menü kárpáti csirkemell galuskával, a B menü pedig spenót főzelék tükörtojással. A pizza ma mai kínálata, itt paradicsomlevest ebédelhetünk betűtésztával, az A menü leves plusz parmezános sült jeszemel, petrezselymes burgonyával, a B menü pedig leves plusz mákos nudli áfonyalekvárral. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt gyümölcslevessel várnak bennünket, vagy kérhető cukkini krémleves fokhagymás kenyérkockával. A főételek közül pedig választható rakott burgonya virslivel és kolbásszal, vagy kérhető zöld borsós csirkemáj rizssel és salátával, a címenü pedig sajttal töltött csirkemell rizssel és salátával.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Van néhány dal, amelyik egyszerűen jobb kedre hangolja az embert, ez pedig pontosan ilyen, könnyed, lendületes és már az első ütemeknél hozza azt a bizonyos jó érzést. Bob Sinclair következik, egy igazi kedvenc a World Holdon, itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Mindjárt elérkezünk a déli 12 órához, és mielőtt tovább folytatnánk a keddi napot, következnek a térség legfontosabb hírei, de utána is érdemes velünk maradni, hiszen ismét visszatérünk a zenéhez, és folytatjuk a jó hangulatot. Köszönöm, hogy ma is velünk töltik a napjukat, és akkor hamarosan újra találkozunk a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük Zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
5: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt a Rádió Antritban.
6: 150 éves a dombovári hivatásos tűzoltó parancsnokság. A hétvégén zajlott az 51. Gemenc nagydíj. Szeles és meleg lesz a keddünk. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Janner Joli vagyok. Az elmúlt hétvégén 12 közlekedési balesetről érkezett bejelentés, 5 esetben személyi sérülés is történt. Pénteken este 9 óra körül a 6-os főúton történt egy baleset. Egy autós közlekedett Szekszárdról Bonyhád felé, amikor Kakast közelében, a 152-es kilométer szelvénybe érve, jobbról féktávolságon belül egy gímszarvas bika ugrott a kocsi jobb oldalának. A balesetben az autót vezető férfi könnyebben sérült. Szombaton délután 3 óra körül a Parhan térségében a 35-38-as számú mellékúton történt személyi sérüléses baleset. Egy autós közlekedett Bonyhád-Majosról a Parhantra, amikor a követési távolság be nem tartása és figyelmetlensége miatt neki

0: érkezett bejelentés személyisérüléses balesetről. 7:30 körül egy gyermekkorú lány közlekedett a Béke utcában egy 50 köccentis robbanó motoros kvaddal. Az úton meg akart fordulni, de a manőver túl nagy évben hajtotta végre, ezért egy téglakerítésnek ütközött. A kislánya vezetőülésből előre lendülve a fejét falba ütötte, amely során könnyebben megsérült. A járművön utazó kisfiú viselt bukós, és akkor így ő nem sérült meg. A rendőrök a napokban két itt a sofőrrel szemben intézkedtek, a mért értékek alapján mindkét esetben közigazgatási bírságot szabtak ki. Továbbra is kérik, hogy a közlekedési szabályokat tartsák be, csak vezetésre alkalmas állapotban üljenek a volán mögé, és mindig az út és forgalmi és az időjárási látási viszonyoknak megfelelő sebességgel közlekedjenek. Rendhagyó tűzoltó versenyen ünnepelték a dombovári hivatásos tűzoltó parancsnokság fennállásának 150. évfordulóját. A szeptember 5-én megrendezett Dombovár 150 meghívásos erőfelmérőn 50 tűzoltó tette próbára erejét, állóképességét és ügyességét. A jubileumi év adta az ötletet ahhoz, hogy a dombovári hivatásos tűzoltó parancsnokság és a Tolna vármegyei tűzoltó szövetség egy különleges megmérettetéssel is emlékezetessé tegye az évfordulót. A versenyen végül 50-en 9 nő és 41 férfi álltak rajthoz Tolna vármegyéből és az ország más pontjairól. A dombovári hivatásos tűzoltó parancsnokság laktanyájában és udvarán kialakított pályán reggel 8:30-kor kezdődött a verseny. A megnyitón Pintér Szilárd dombovár polgármestere köszöntötte a jelenlévőket, majd dr. Balázs Gábor, a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója nyitotta meg az eseményt. A megnyitón jelen volt Szabó Tamás, a Tolna vármegyei tűzoltó szövetség elnöke, valamint a társszervek képviseletében dr. Bognár Szilveszter, a dombovári rendőrkapitányság vezetője is. A versenyzőkre 10 feladatból álló komoly fizikai igénybevételt jelentő pálya várt, a feladatokat teljes egyéni védőfelszerelésben kellett végrehajtani. A versenyidőt 3 időmérő mérte, a feladatok szabályos teljesítését pedig a versenyzőket kísérő időmérők ellenőrizték. A célba érkezőket befutó éremmel jutalmazták, a legjobbakat pedig különböző kategóriákban díjazták. Az abszolút legjobb eredmény Kis János, a Bolhás Önkéntes Tűzoltó Egyesület versenyzője ért el, még a legjobb dombovári versenyző Csíkos Bence lett. Dombavár város külön díját Szabó Jenő, a dombovári katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője adta át. Szombaton nyílt meg az ország első drónfoci innovációs központja Szekszárdon. A drón oktatásban betöltött szerepéről Dömötör Csaba kancellárt kérdeztük.
1: Ez a kezdeményezés nem most indult, hanem körülbelül 2 évvel ezelőtt találkoztunk Sós Mihály úrral, aki a drónfocinak a nagyon jó értelembe vett megszállottja, és ővele beszélgettünk arról, hogy egyáltalán mi is ez. És ennek a beszélgetésnek lett egy olyan folyamánya, hogy 7 csapattal sikerült rendezni egy ilyen diák drónfoci bajnokságot. Nyilván ehhez kellett az ő technikai hátterük, kellettek a mi iskoláinkban a diákok, az elhivatott oktatók, és így indultunk, vagy így indult el tulajdonképpen a mi kettőnk kapcsolata. És hát az, hogy ez most már egy nagyobb rendezvényé és szekszárdi központú rendezvényé nőtte ki magát, vagy várhatóan növi ki magát, ez meg nagyon fontos, mert azt gondolom, hogy az oktatásban szerepe van a drón oktatásnak, hiszen a STEM területek, ugye a műszaki, matematikai, természettudományi területek tekintetében nagyon sok mindent tudnak elsajátítani a gyerekek játék közben, és ezt a játékot most idézőjelbe tettem, hiszen a játék itt alapján véve nem egy játék, hanem egy nagyon komoly dolog, ami egy verseny, egy edzés, akár egy szimulátor formájában jelenik meg, de megtanulják kezelni a drónokat, megtanulják szétszedni, összerakni, tölteni, és így tovább, tehát hogy nagyon sok minden hasznosul ebbe. Örömmel vagyunk itt.
0: A hétvégén lezajlott az 51. Gemenc nagydíj. A verseny részleteiről Stej Gábor, a szekszárdi kerékpáros ese elnöke számol be.
2: Egy nehéz, de annál eredményes hétvégén vagyunk túl. A szekszárdi kerékpáros ese az elmúlt hétvégén rendezte meg az országos kritérium bajnokságot. Szombaton került sor erre a speciálisnak mondható versenyszámra, amiről ugye azt lehet tudni, hogy részhajrák alapján dől el a végeredmény sorrendje, tehát pont versenynek is lehet nevezni. Talán a szekszárdiak úgy ismerik, hogy a háztömb körüli a közérthető nyelven ez a legegyszerűbb, hogy háztömb körüli kerékpározás. Főszervezőként rögtön, amikor ez az esemény szóba jött, és a Magyar Kerékpáros Szövetségnél lehetett erre pályázni, akkor az volt az első gondolatom, hogy a szekszárdal Gemert

0: kezdi. Helyére az elmaradása miatt az esti villanykönnyös háztömkörű versenyt valahogy vissza is lehetne ezzel a rendezvényel hozni. Az egyesületünk számára egyébként nagyon jól sikerült ez az országos bajnokság, ez a szombati nap, hiszen 5 versenyzőnket is a dobogóra szólíthattuk. A két hobbistánk, Klement Csabi és a Novotny Gréta győzött a saját kategóriájukban. Dobogós helyezettünk lett a Master 1-es Ágoston Dani, és van 2 második helyezésünk, a Master 2-ben Vörös Geri szoros küzdelemben, de lecsúszott a győzelemről. A legértékesebb eredmény ezen a hétvégén pedig az elit kategória kapcsán született meg, hiszen Filutás Viktor a második helyet szerezte meg. Egyébként azt is érdemes megegyezni, hogy a Gemenc nagydíj első szakaszának is betudható volt ez a kritériumverseny az elit férfiaknál, illetve az ifjúságiaknál.
1: Kedden is friss lesz a reggel, 5 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, ismét az északi, északkeleti fagyzugokban lesz a leghűvösebb. Kezdetben délen lehetnek vastagabb fátyolfelhők az égen, majd ezek elvonultával szinte országszerte zavartalan lesz a napsütés, csapadék nem várható. Az ország északi, északnyugati felén napközben több felé megélénkül a déli szél, a csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul, Szekszárdon és a Vételkörzetben hajnalban 15, napközben 33. 3 fok várható. További híreinket megtalálja az antit.hu oldalon.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Antrit FM 105.1.
4: Elmúlt dél a híreknek vége, és már is folytatjuk együtt a keddi napot. Egy újabb óra, újabb dalok, és természetesen ugyanaz a jó hangulat várja önöket. Én Gici Adrián vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
3: Igazi zenei változatosság, hogy jobb

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrit. Ha szeptember, akkor Szexádon természetesen a szüret és a bor kerül a középpontban, idén pedig szeptember 14-e és 20-a között ismét várják a látogatókat a Szexádi Szüreti Napok programjai. A rendezvény sorozat már hétfőn elkezdődik, és egészen vasárnapig rengeteg kulturális és szórakoztató program közül lehet válogatni. A hét során lesznek kiállítások és koncertek, a Béla Király téri színpadon pedig egymást váltják majd a zenés és táncos produkciók, fellép többek között Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, valamint a Hooligans is. A szombat különösen fontos nap lesz, hiszen ekkor rendezik meg a hagyományos szüreti felvonulást, amely délután 3 órakor indul Szexárd belvárosában. A programhoz borvidéki hagyományok, néptáncosok és hagyományőrző produkciók is kapcsolódnak. Lesz borrendiavatás, valamint Tolna vármegye táncegyütteseinek találkozója is. A gyerekekre is gondoltak a szervezők, a vármegye házakertjében népi játszópark és kézműves foglalkozás várja a családokat, vasárnap pedig zenés mesejátékkal készülnek. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: Rádió Andrit. Ez a Rádió Andrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Egy nyelvet igazán jól megtartani úgy lehet, hogyha időről időre használjuk is. Erre pedig egészen kellemes lehetőséget kínál a Paksi Német Társalgási Klub. A közösség ősszel és télen is folytatja találkozókat, amelyekre nem csak a klubtagokat, hanem minden érdeklődőt várnak, aki szeretné használni, feleleveníteni vagy egyszerűen szinten tartani a német nyelvtudását. A beszélgetések kötetlen környezetben zajlanak, így nem klasszikus tanúráról van szó. A résztvevők egy tea üdítő vagy akár egy pohár bor mellett beszélgethetnek németül, és közben természetesen új témák, történetek és ismerettségek is előkerülhetnek. A klub vezetője Racskó Stefi. A találkozóknak a Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat Dózsa György utcai klubhelyiség ad otthont. A következő alkalmakat szeptember 10-én, október 8-án, november 12-én és december 10-én tartják este fél 9-kor. A szervezők időnként vendégeket is hívnak a beszélgetésekre. A klub tehát nem csak a nyelvgyakorlásról szól, hanem a találkozásról, a beszélgetésről és arról is, hogy a német nyelv a hétköznapokban is élő maradjon.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Haló! Haló!
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk! Sárvíz autóüvegkereskedés azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
6: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
3: Haló! És a lóval mi lesz?
7: Költséges volt az iskola kezdés. A tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszköz vásárlás.

0: www.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Most pedig Jennifer Lopez és Pitbull közös slágere következik, ami annak idején pillanatok alatt megtöltött a táncparketteket, és azóta is garantáltan megmozgatja a hallgatókat. Hogyha van kedvük egy kicsit feljebb tekerni a hangerőt, akkor jöhet az On The Floor, mit a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri. FM 105.1. Rádió Antri.
3: Say low, ya tú sabes, no hay más.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, hamarosan 13 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi voltam. Kollégám Fekete Dávid pedig már meg is érkezett, úgyhogy mindjárt övé a terep. Én további szép napot, jó rádiózásra, lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Gíci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Szeptember 11-én, 12-én és 13-án 9. Bátaszéki bornapok. Pénteken együtt énekelhetjük az Éjféli Lány legendás sorait az Osszián zenekarral. Szombaton a szüreti felvonulás és a koronázási ceremónia mellett folklór program várja az érdeklődőket. A sztár fellépők az Electric Soul, a Holdeső, Méringer Marci és Lotfi Begi. Vasárnap a gyerekeket az Iszkiri zenekar várja, majd Csonka Bandi és Dániel Figergő szórakoztatja a közönséget. A záró koncert buli felelőse pedig Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddy lesz. A színes programok mellett Vidám Park, gasztroudvar, valamint a Szekszárdi borvidék kiváló borászai gondoskodnak a felhőtlen hangulatról. Látogasson el ön is a 9. bátaszéki bornapokra szeptember 11-én, 12-én és 13-án.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást, de jól megy valakinek.
5: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Rosszul zárnak az ablakok, befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás. Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
7: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
8: Már 4950 forinttól.
9: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
10: Tovább drágulnak az üzemanyagok, 25%-kal emelkedhet a szociális dolgozók bére. Drogdillert fogott el a rendőrség Kőbányán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Újabb drágulási hullámmal indult a hét a hazai benzinkutakon. A 95-ös benzinára átlagosan 7, a gázolajé pedig 9 forinttal emelkedett. Holoda Attila energetikai szakértő szerint a következő időszakban is hullámzó üzemanyagárakra kell készülni. A Brent olajára jelenleg 93-94 dollár körül mozog hordonként, de Holoda szerint önmagában ez még nem magyarázza a dízel drágulását. Az üzemanyagoknak külön nemzetközi jegyzési áruk van, és jelenleg éppen a dízel az a termék, amelynél különösen szűk a piac. A szakértő arra számít, hogy valamelyest javíthat a helyzeten, ha a MOL finomítója szeptember végére ismét teljes kapacitással működik, ám ez szerint a legfeljebb enyhítheti, megszüntetni nem fogja a feszültséget. A szociális szférát vonzóvá kell tenni a benne dolgozóknak, közölte a szociális és családügyi miniszter hétfőn a Facebook oldalán, ahol beszámolt arról, látogatásakor 67 gondozott mellett mindössze 2 ápolót és 1 takarítót talált a kőszegi gesztenye és otthonban. Bejegyzésében Kátai Németh Vilmos hozzátette, az intézményben, ahová Strompová Viktória képviselőtársával látogatott el, a létszámhiány miatt a jobb állapotban lévő gondozottak akár saját maguk ellátására is képesek, sőt, gyakran besegítenek a személyzetnek rosszabb állapotú társaik gondozásába. A szociális szférát újra vonzóvá kell tenni a benne dolgozóknak, emelte ki, jelezve ennek első lépéseként döntött a kormány arról, hogy 2 részletben 25%-kal emeli a szociális dolgozók bérét. Elfogott és őrizetbe vett a rendőrség egy 40 éves nőt, aki droggal kereskedett a kőbányai lakásán és 8. kerületi parkokban is, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. A 10. kerületi rendőrök egy elfogott kábítószer fogyasztó vallomása alapján akadtak a nő nyomára, akit végül pénteken a lakóhelyén kaptak el. A lakásban tartott kutatás során a nyomozók feltehetőleg kábítószerrel szennyezett pipát és tasakot, valamint mérleget és több mobiltelefont is lefoglaltak. Az őrizetbe vett nőt kábítószer kereskedelem büntettével gyanúsították meg, és kezdeményezték letartóztatását. 1901 óta magasan a legszárazabb és a második legmelegebb nyáron vagyunk túl, közölte a Hungaromet, ismertetve, hogy a 2026-os nyár középhőmérséklete országosan átlagban 2,6 Celsius fokkal haladta meg az 1991-2020-as éghajlati normált. Emlékeztettek, hogy június 30-án Széchenyben 42 Celsius fokot mértek, amivel új magyarországi abszolút meleg rekord született. Mindemellett csupán 74,1 mm volt az országos átlag csapadék mértéke, ami a szokásos mennyiség alig 36

0: Álló kedd délután, köszönjük a híreket, és köszönet, hogy itt van velünk az Antriton, én Fekete Dávid vagyok. A kezdésre pedig itt egy dal abból az időből, amikor a Culture Beat még a magyar slágerlista harmadik helyéig tudott menni. 30 éve jelent meg a Crying in the Rain.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkaidő. Rádió.

0: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ma szeptember 8-a van, úgyhogy lássuk meg gyorsan, milyen aktualitások is tartoznak a dátumhoz. Először is mindenek előtt sok boldogságot ma Adriennek és Máriának, akik nevük napjukat ünnepelhetik. Aztán pedig lássuk meg a mai nap szülötteit. Olyan híres neves emberek születtek e napon, mint például Suzuki Aguri, japán autóversenyző, aki a neve egyértelműen predesztinálta arra, ami a foglalkozása lett, vagy például Léko Péter, sakk nagymester, szintén a mai nap szülötte, aki 14 évesen minden idők legfiatalabb nemzetközi nagymestere lett. Aztán ma ünnepelhet még Pink, amerikai énekesnő, akinek dalait mi is előszeretettel játszunk itt a 101-en, illetve Ördög Nóra magyar műsorvezető még a mai nap szülötte. Sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek, akinek oka van az örömre. Aztán csapjuk még fel a kalendáriumot, mert hogy 1636-ban e napon megalapították a Harvard Egyetemet a Massachusetts állambeli Cambridge-ben. Ez az Amerikai Egyesült Államok legrégebben működő felsőoktatási intézménye. Hát az nem kis dolog azért. 1846-ban megnyílt a Miskolci Nőnevelő Intézet, az első magyar felsőbb leányiskola, és 1966-ban történt a popkultúrának az egyik igencsak nagy fordulópontja, mert hogy e napon annak idején az NBC TV csatorna sugározta a Star Trek első epizódját. Így van ez a tehát a múlt, ami pedig így a mához is igazából sajnos valamilyen úton módon kötődik, az az, hogy ma van az írás tudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja. Ennyit tehát a múltról, a jövő mithoz, tudja jól, forognak a legnagyobbak továbbra is itt az Antriton.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a Szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a Szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
3: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe! Több mint pizza!
4: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este? Tánctanfolyamra, Gabikám? De egyedül. És a férjed? Remélem, hogy már ott vár. Én pénteken este már hullafáradt vagyok. Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat. És mégis honnan jött ez az ötlet? A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában. És ki a tánctanár? Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
5: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Az infok után vegyünk újra lendületet, ehhez pedig Christina Aguilera egyik legnagyobb sikere szól, Fighter, itt a 101-en.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Andritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ez a Rádió Antrit, nagyon-nagyon pörög az idő, hiszen egy közös óráig már el is röppent, nem nagyon lassítunk, a remek dalok mellett meglessük majd az utakat, szóval hírek, aztán pedig útinfo, számítok önre.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankó Krácalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
6: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Célzott segítséget adna a dízeleseknek a kormány. Felülvizsgálják és átalakítják a koncessziókat, szigorítják a gyermekvédelemben dolgozók ellenőrzését. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány egy olyan megoldásról dönt szerdán, amely célzottan a dízel meghajtású autók vezetőinek segít, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés hétfőülésén. A kormányfő egy napirend előtti felszólalásra adott válaszában kifejtette, jelenleg dízelhiány van nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, és ha a védett árat visszavezetnék, egy héten belül nem lenne gázolaj a magyar kutakon, mert amint elfogyna a stratégiai készlet, senki nem importálna gázolajat Magyarországra. Kiemelte, a kormány inkább egy olyan megoldást szeretne, amely célzottan egy bizonyos teljesítmény alatti autót vezetőknek segít, azoknak, akik munkába járásra használják az autót, vagy a gyerekeiket viszik iskolába. Emellett segítené még az agrárszektort és más érintett szektorokat, amelyekben nagy nehézséget okoznak a jelenlegi üzemanyagárak, magyarázta. Tiszta és világos lépésekkel építi fel a kormány a működő jogállamot, melynek során felülvizsgálják és átalakítják a korábbi koncessziókat, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. A kormányfő hangsúlyozta, hogy történelmi feladat előtt állnak, és ott kezdik az új intézményi alapok lerakását, ahol a pénz évek óta ellenőrizetlenül folyt magánzsebekbe. Ennek keretében az elkövetkező hetekben átalakítják a dohány, kaszinó, hulladék és autópálya koncessziókat, hogy a milliárdos haszon a magánoligarchák helyett a közösséget és a magyar adófizetőket gazdagítsa. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány már nem lesz elegendő egy vezetői döntés meghozatalához, írta az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebookon hétfőn a Fóti Gyermekotthon többször is bántalmazás ügybe keveredett volt igazgatójának elbocsátása ügyében. Lannert Judit egyúttal visszavonta a férfit legutóbb alkalmazó Csepeli általános iskola igazgatójának vezetői megbízását. Bejegyzésében a miniszter felidézte: Páger Pál Attila gyógypedagógust 2026. augusztus 20-a után érvényes erkölcsi bizonyítvánnyal, de a Fóti Gyermekotthonban elkövetett gyermekbántalmazási érintettséggel vette fel az igazgató a Csepeli Farkas Bertalan általános iskolába. Megítélése szerint az eset a rendszer súlyos hiányosságára mutat rá. 10 éven belül 1 millió magyar élhet sivatagos környezetben, ha nem lesz változás a vízgazdálkodásban, közölte az élő környezetért felelős miniszter hétfőn a Facebook oldalán közzétett videóban. Gajdos László kiemelte, az elmúlt években folyók tűntek el és tavak száradtak ki, miközben a magyar vízgazdálkodás hagyományosan az árvíz elleni védekezésre, illetve a felesleges víz gyors elvezetésére rendezkedett be. A tárcavezető szerint új szemléletre van szükség, amelynek középpontjában a rendelkezésre álló vízkészletekkel való gazdálkodás, valamint a víz megtartása áll. A miniszter elmondta, hogy a víz megtartás szolgálja a nemrég elfogadott fenntartható vízgazdálkodási intézkedési terv, és emellett a kormány új klímatörvényt készít elő.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Kedden napos időre számíthatunk, időszakosan fátyol, helyenként gomoly felhőkkel, és majd estétől északnyugat felől átmenetileg megnövekszik, helyenként megvastagszik a felhőzet. A délkeleti, majd déli irányba forduló szelet ma és holnap is főként az északnyugat, Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A keddi csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét közlekedés.
4: No, hát itt is vagyunk az útinfokkal, úgyhogy lássuk, hogy mi a pálya. Például az M6-os autópálya Pécs felé.

0: Pontosan a 46-os és a 47-es kilométerek között építési munka miatt útszűkületen haladhat a forgalom, és van még egy M6-os autópályánk, de bonyolult lesz, úgyhogy figyeljen, a 141-es és a 143-as kilométerek között az ország határ felé vezető oldalon van sávlezárás. Azt írják, hogy fix terelés van aszfaltozás miatt az M6 jobb főpályán. Haladósáv, leállósáv és a gyorsítósáv zárva van. Előző sávon halad a forgalom 40 km per óra sebesség korlátozás mellett. Az M9-es irányából a 65-79-es útról lehet hajtani az M6 jobb főpályára a 40 km per óra sebesség korlátozás mellett. Úgyhogy remélem, hogy ezt akkor így most kibogozta magának, mert hogy akkor itt ebbe bele lehet futni könnyedén. Ezen túl pedig nyilvánvalóan, hogyha a Szekszárdra közelítek a térképen, akkor azt látom, hogy az Elkerülőn van némi dugó, az Arany Jánosban van némi dugó, illetve a Mészáros Lázár utcát írja a forgalmasabbnak a térkép. Vezessen körültekintően óvatosan, nyilvánvalóan jó utat kívánunk!
1: Rádió 1 FM 105.1.
0: Kellemes kedd délutánt, az úthelyzet után újra a dalokra koncentrálunk. Elmúlt kettő kell egy kis vérfrissítés ilyenkor, ebben pedig jobb partnert nem is találhatnánk, mint a 5 Seconds of Summer. Ez a Youngblood itt az Antriton.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkaidő. Rádió Antri. Rádió Antri. Antri.

Most, hogy megtudtuk, hogy 9 millió bicikli van Pekingben, térjünk rá az időjárásunkra, ez a Rádió Antrit, mert hogy 32 fok környékén járunk, meleg van, meleg lesz, így marad igazából, este talán azért fellélegezhetünk, majd 17 fok környékére zuhan majd be a hőmérséklet, de holnap még nagyon fontos, hogy meleg lesz, 33 fokunk is lehet napsütéssel, úgyhogy nyári ruha a divattipp nyilvánvalóan a mára is, meg holnapra is. Ami érdekes még a mában az az, hogy fecske, hajtó, kisasszony népi jóslatunk van, ami úgy hangzik, hogy elnapnak a teljes ellentéte várható a következő hetekben, és hogyha ránézek itt a 30 napos előrejelzésre, akkor ez minthogyha bebizonyosodni látszana, mert hogy csütörtökről jön a hideg front és az ősz, mondják, hogy kell a pulóver majd, de most még meleg van, 32 fok van most, az így is marad, 33 lesz holnap, úgyhogy sajnos, vagy nem sajnos, nem tudom, élvezze ki ezt a két nap meleget még, no meg nyilvánvalóan a legjobb dalokat is.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
3: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a felnotkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
4: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit.
5: Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak.
4: Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel Tolnai és Szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
0: Ennyi volt a reklám.
6: Ez a Rádió Antrit, 14:30 is elmúlt már, és hogy hogyan érdemes nekivágni a kedd délután hátralévő részének, arra a Bengalsnek van egy egészen konkrét javaslata. Walk like an Egyptian, itt a 101-en.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

Ez a Rádió Antrit, pörögnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei, ráadásul olyan nagyon, hogy újabb óránk végéhez értünk, azért rengeteg jó dalt hallottunk, meg meglestük az időjárásunkat is, meg az utakra is kitértünk, most viszont szusszanok egyet, és átadom a mikrofont Jolinak, aki beszámol a régió legfontosabb történéseiről, aztán pedig nyomjuk tovább, például egy jó kis Britney Spears dallal.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek.
3: Leszigeteltük az egész házunkat a Födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem.
4: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: Sikeres volt a bonyhádi állásbőrze. Szeptember 8-a a fizioterápia világnapja. Szerdán vége a nyárnak. Jó napot kívánok, Janner Gyali vagyok. 2026. szeptember 8-án, kedden 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Munkaerőpiaci tájékoztatót és állásbőrzést szervezett Bonyhád város önkormányzata a Városháza dísztermében, ahol a Volt Zoánz gyári dolgozók számára kínáltak segítséget az elhelyezkedéshez. A felhíváshoz végül számos munkáltató vállalkozás és szervezet csatlakozott, amelyek képviselői személyesen mutatták be aktuális állás lehetőségeiket. Az eseményen Filóné Ferenc Ibolya Bonyhád polgármestere köszöntötte a rendezvény résztvevőit, reményét fejezte ki, hogy a munkát keresők megtalálják számításaikat, amelyre jó esély mutatkozik, hiszen összesen 17 munkaadó szervezet jelentkezett bemutatkozásra. Ezt követően dr. Varga Ákos, a Tolna vármegyei kormányhivatal, Bonyhádi járási hivatal a foglalkoztatási osztályának vezetője tartott munkaerőpiaci tájékoztatót, amelyben az álláskeresők számára elérhető lehetőségekről és a munkába állást segítő eszközökről is szó esett. A program központi részét a munkáltatói bemutatkozások jelentették. A kezdeményezéshez Bonyhádi térségi, valamint távolabbról érkező vállalkozások egyaránt csatlakoztak. A munkáltatók nem csupán saját tevékenységükről adtak képet, konkrétan ismertették a betöltésre váró munkaköröket, az elvárásokat és a jelentkezés lehetőségeit is. A bemutatkozásokat követően az érdeklődők közvetlenül is felvehették a kapcsolatot a cégek képviselőivel. Szeptember 8-a a fizioterápia világnapja, aminek a célja, hogy felhívja a lakosság figyelmét a mozgás fontosságára az egészség megőrzésében és a betegségek megelőzésében. Ennek kapcsán kérdeztük a tapasztalatokról Szívós Árpádot, a Tolna vármegyei Balassa János Kórház vezető gyógytornászát.
7: Véleményem szerint rendkívül fontos a fizioterápia népszerűsítése mind a mai napig és még ezután is, miután az emberek alapvetően kevésbé szeretnek mozogni, bár látunk előrelépést, tehát a mai világban azért most már itt Magyarországon is egyre többen fordulnak a mozgás felé, de még mindig kevésbé, mint ahogy kellene. Alapvetően az emberi test 9/10 vázizomból áll, és ez a mozgásunkat jelenti, ugye? Tehát az emberi test arra lett kitalálva, hogy mozogjon. A mai világ viszont az ülőmunkát részesíti előnyben, a legtöbb ember ül, és későbbiekben sem mozog az otthonába, ebből eredően viszont nagyon sok mozgásszerű problémával találkozunk. Derékfájás, hátfájás, ízületi problémák, ami a fájdalom, ahogy belép az emberi szervezetbe, a legtöbb ember ezt kíméléssel, illetve a mozgás szegény életmóddal kompenzálja. Tehát ahogy fáj, egyre kevesebbet mozog. Viszont a kevés mozgásból eredően még jobban fog neki fájni. Ezt meg lehet törni mozgással, nem feltétlen csak gyógytornával, megelőzően például bármiféle mozgással lehetne. A legjobb egyébként az, hogyha bármiféle személyedzővel megelőzni lehetne igazából a napi mozgás, az nagyon jó lenne mindenkinek, akár csak egy fél óra, egy óra, egy héten háromszor. Legtöbb esetben mi akkor találkozunk egyébként az emberekkel, már gyógytornászok, amikor már valamiféle problémájuk van. Egy kialakult problémát nehezebb kezelni. Világnap ennek a a felhívására nagyon alkalmas. Az emberekhez eljut az, hogy létezik szakember, még ha nem is feltétlen tudnak róla, bár egyet többen tudnak róla. Irányítjuk igazából, hogy mi az, amit ő hatékonyan tud tenni annak érdekében, hogy vagy ne alakuljon ki, vagy a kialakult problémákkal már mit fog tudni későbbiekben kezdeni.
6: A 11. Dunántúli Mandula Ifjú Kutatók Tudományos Konferenciájának harmadik fordulójában Chen Han, a szekszárdi Garai János Gimnázium tanulója, az első helyen végzett. A versenyről Huszárikné Börös Zsófia felkészítő tanárt kérdeztük.
8: Ez a verseny, amelyen mi részt vettünk, ez a 11. Dunántúli Mandulafa Ifjú Kutatók Tudományos Konferenciája és Művészeti Versenye volt, amelyet a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Neveléstudományi Intézete hirdetett meg és hozott létre. Ez a Kaposvári kampuszon zajlott ez a verseny. Ez a verseny már egy előzménnyel bíró verseny, mégpedig áprilisban mi már jártunk Kaposváron, és akkor a tanítványom, Chen Han, egy előadást tartott, mégpedig Cixiről, az utolsó kínai császárnéről. Akkor ezzel az előadásával az országos második helyezést szerezte meg. Ezt követően május végén kaptunk egy felkérést, hogy ezt az előadást egy tudományos dolgozat formájában írjuk meg, egy tanulmány formájában, amelyet majd, hogyha jónak ítél a zsűri, akkor ez majd kiadásra is fog kerülni ez a tanulmány. Ezeket a tanulmányokat szintén díjazták, így került arra sor, hogy Chen Hannak az utolsó kínai császárnőről írott dolgozata, tanulmánya országos első helyezést ért el. Mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá, mivel hogy nagyon sok munkát beletettünk ebbe a dolgozatba, illetve az előadásba is annak idején, ugyanis ez nagyon sok kutató munkát igényelt, nagyon sok utánajárást igényelt. Nyilván, hogy a kislány nevéből is már elő

0: A magyar válogatott számára nehezen indult a verseny. Rögtön az első csoportmeccsen a világklasszis francia válogatott volt az ellenfél, akiket nem sikerült megszorongatni. A magyar csapat 53-99-re elveszítette a mérkőzést. A KSC játékosa Rátkai Eszter ezen a találkozón 13 perc alatt 4 pontot és 1 gólpasszt ért el. A szépítésre csak egy napot kellett várni, amikor a Nigéria ellen 28 év után először nyert a magyar női válogatott világbajnoki mérkőzést. A 67-71-es győzelemmel komoly esély nyílt a továbbjutásra. A továbbjutást a csoportkör utolsó meccsén Dél-Korea ellen kellett bebiztosítani. A magyar kezek nem remegtek meg, 82-73-ra felülmúlták az ázsiaiakat. A mérkőzésen Rátkai 17 perc alatt 4 ponttal járult hozzá az eredményhez. A következő mérkőzést ma, szeptember 8-án 17 óra 45 perckor játssza a magyar válogatott Japán ellen. A meccs tétje nem kicsi, a negyeddöntő kvalifikáció, amiért még olyan nemzetek is küzdenek, mint Németország, Dél-Korea, Puerto Rico, Kína, Olaszország és Ausztrália. Szerdán napközben napos idő várható, majd délután nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására, és szorványosan már kialakulhatnak záporok, zivatarok. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon időnként erős lesz. Este északnyugaton az érkező hidegfront hatására északnyugatira fordul. Tetőzik a meleg, délután 30-36 fokos kánikula várható, Szekszárdon hajnalban 15, napközben 33 fok lesz a valószínű. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
1: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
3: Kívánok egy délutánt, elmúlt 3 óra, Fekete Dávid vagyok, ez pedig az Antrit. A kedd délutánnak ezen a pontján nem árt valami, ami egy kicsit felrázza az embert. Britney Spears ebben elég megbízható partner. Szól a Womanizer.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkaidő. Rádió Antrit. Rádió Antrit.

0: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Fél négy van? Fél négy múlt, igen, egy perccel. Hát fontos talán beszélgetni egy picikét arról, hogy megjelent a települések rangsora, így mindenki megnézheti, hogy hol is áll lakóhelye a listán. Az elemzésből nagyon sok minden kiderül. Az is, hogy szinte minden magyarországi település fejlődött 2014 óta, ám az olló egyre nyílik a kis települések között. A település index 2026 több mint 360 ezer statisztikai adat alapján készült el. Az elemzésből pedig kiderül, hogy a legfejlettebb kis település Felcsút, míg a legszegényebb Csenyéten lett, írja a 24.hu. Ugyebár a megyeszékhelyek között Székesfehérvár vezet, ez talán most itt szexáron azért fontos lehet, mert hogy bizony nem vagyunk túl jó pozícióban. A 16. lett a rangsorban Szekszárd a megyeszékhelyek között, ami azt jelenti, hogy 2 van mögötte, 17. helyen Tatabánya, és a 18. utolsó pozíció pedig Salgótarján foglalja el. Hát igen, gondoljunk, amit gondolni merünk erről. Böngészheti egyébként településindex.hu, ott megnézheti a saját települését is. De hát miközben mondjuk így tesz, addig maradjon velünk, hiszen szólnak továbbra is a legnagyobbak.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük Zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
4: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
5: Költséges volt az iskola kezdés? A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Ez a Rádió Antrit, szeptember 8-a van, úgyhogy papíron már túl vagyunk a nyáron. A következő 3,5 percben ezt nyugodtan figyelmen kívül hagyhatjuk. Demi Lovato, Cool for the Summer.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ez a Rádió Antrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Mindjárt négy, tehát mindjárt vége a melónak, de mi a hazaúton is elkísérjük, infok felfrissítve, dalok pedig bekészítve.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankook Krácalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
4: Szeptember 11-én, 12-én és 13-án 9. Bátaszéki bornapok. Pénteken együtt énekelhetjük az Éjféli Lány legendás sorait az Osszián zenekarral. Szombaton a szüreti felvonulás és a koronázási ceremónia mellett folklór program várja az érdeklődőket. A sztár fellépők az Electric Soul, a Holdeső, Méringer Marci és Lotfi Begi. Vasárnap a gyerekeket az Iszkiri zenekar várja, majd Csonka Bandi és Dániel Figergő szórakoztatja a közönséget. A záró koncert buli felelőse pedig Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddy lesz. A színes programok mellett Vidám Park, valamint a Szekszárdi borvidék kiváló borászai gondoskodnak a felhőtlen hangulatról. Látogasson el ön is a 9. bátaszéki bornapokra szeptember 11-én, 12-én és 13-án.
5: Haló! Haló!
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Ön milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
8: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló, és a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
9: Bayer Judit vezeti a közmédia új felügyelőtestületét. Nagyon gyenge a magyar diákok teljesítménye a PISA felmérés szerint. Magyarország kiutasítja az orosz nagykövetség 10 munkatársát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. 6 taggal, Bayer Judit elnökletével kedden felállt a független közmédia testület, miután az országgyűlés megszavazta a testület tagjait. A 9 tagú testület ezzel működőképessé vált, a döntés pedig már szerdán hatályba is lép. Az országgyűlés a kormányon lévő Tisza párt által jelölt Bálint Viktort, Hargitai Miklóst és Szabó Györgyöt 4 évre, de legfeljebb a következő parlament megalakulásáig választotta meg. A szakmai szervezetek által delegált Bayer Judit, Kollár Árpád és Süközd Miklós 2 évre kapott mandátumot. A megválasztásukhoz a képviselők 2/3 támogatására volt szükség. Minden idők legrosszabb PISA eredményeit hozta a 15 éves magyar diákok számára a legfrissebb kedden bemutatott nemzetközi felmérés, amely szerint a tanulók teljesítménye világszinten és Magyarországon is mélypontot ért el. A magyar olvasás szövegértés 452, a matematika 459, a természettudomány pedig 480 pontot ért el az OECD PISA 2025-ös adatai szerint. A 15 éves magyar diákok közel 1/3, 32,3%-a funkcionális analfabétának tekinthető, vagyis nem éri el azt a szövegértési szintet, ami a mindennapi boldoguláshoz szükséges. A kormány 1,5 éven belül új nemzeti alaptantervet ígér, a fókuszba pedig a kora gyermekkori nevelés kerülhet. Magyarország 10 a budapesti orosz képviseleten dolgozó munkatársat szólított fel az ország elhagyására, mert a magyar hatóságok értékelése szerint tevékenységük nem volt összeegyeztethető a diplomáciai státuszukkal. A döntést Orbán Anita külügyminiszter jelentette be kedden a Facebook oldalán. A döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védítette hozzá. A külügyminiszter kiemelte, ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett. A 444 írása szerint az itt szolgálatot teljesítő orosz diplomata állomány egy része hírszerzői tevékenységet folytathat. Az Európai Bizottság és a Duna Bizottság közvetlen egyeztetést folytat a magyar hatóságokkal a paksi atomerőmű hűtővízellátását biztosító ideiglenes fenékküszöb építése miatt. Bár Ausztria nem nyújtott be hivatalos panaszt, Brüsszelben az osztrák illetékes minisztérium megerősítette a tárgyalások tényét, az EU-Duna régió stratégia keretében pedig a Duna-menti országok közös álláspontot küldtek a magyar vezetésnek. A nemzetközi közösség elsősorban azt kéri a rendkívüli dunai kisvíz miatt indított beruházás kivitelezőitől, hogy a munkálatokat a folyamatos hajózhatóság biztosításával végezzék el.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Szerdán napközben napos idő várható, majd délután nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hideg front hatására, és szorványosan már kialakulhatnak záporok, zivatarok. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon időnként erős lesz, este északnyugaton az érkező hideg front hatására északnyugatira fordul. Tetőzik a meleg, délután 30-36 fokos kánikula várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 105.1.
0: És vége a melónak, de az Antrit továbbra is szól. Fekete Dávid vagyok. Ha most csukja le a laptopot, teszi le a szerszámot, vagy indul végre hazafelé, akkor itt az ideje munkaritmus helyett valami kellemesebbre váltani. Ebben segít Madonna, Into the Groove.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész nap.
10: Rádió Antrit.
2: Rádió Antrit. Antrit.

Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és ahogy azt megszokhatta, ismét térjünk rá egy picikét az úthelyzetre, mert mindenki megindult haza, ez pedig látszik a térképen is, mert hogy itt Szekszárdon azt látom, hogy a csatárnál, a csatári körforgónál van fennakadás, illetve dugó, emellett a Mészáros Lázár utcában is lassabb haladásra kell készülni, valami oknál fogva, ez nem derül ki, hogy minek köszönhető, a Damjanison is elég komoly a forgalom, és az elkerülőn az északi körforgalomnál szintén beállt egy picikét a mindenség. Hát nyilvánvalóan mindenki megy hazafele, úgyhogy hát eddig akkor ne ezeken a szakaszokon készüljön közlekedni, hanem keressen alternatív útvonalat. Emellett fontos, hogy Tolnamözsön kint vannak a rendőrök, egészen mindent mondom is az Alkotmány utcában, ott tehát tessék szépen betartani a szabályokat, amúgy is tartsa be, de ezeken a helyeken fokozottan ügyeljen arra is, hogy az M6-oson is kint vannak elvileg, úgy Decs magasságában valahol a rendőrök, jó munkát nekik innen is, úgyhogy hát vezessen körültekintően óvatosan a szabályokat betartva, és tényleg jó utat kívánunk, például ezzel a dallal is.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát! Árkád, kísérletek, illúziók.
3: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra, vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
6: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
7: Tánctanfolyamra, Gabikám!
6: De egyedül. És a férjed?
7: Remélem, hogy már ott vár.
6: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
7: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
6: És mégis honnan jött ez az ötlet?
7: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
6: És ki a tánctanár?
7: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
8: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
0: Ennyi volt a reklám!
9: Ez a Rádió Antrit, ahol a ma kedvencei és a tegnap slágerei szólnak az infók után. Vegyük most egy kicsit rockosabbra a figurát, de azért maradjunk érző emberek. Mélázzunk a szerelmen Bon Jovival.
0: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Újabb óra végéhez értünk itt az Antritton is, mindjárt 5 lesz, ami azt jelenti, hogy már csak egy óránk maradt együtt, de az is izgi lesz. Körülnézünk a világban picit, és mellé továbbra is szólnak a ma kedvencei és a tegnap slágerei, például ez is nem akar lemaradni.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát! Árkád, kísérletek, illúziók.
4: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre, az új kedvenc kabátodra, vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Újabb két embert vettek őrizetbe az NKA ügyben. Előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak ügyében. Létszámcsökkentésre készülhet a Vizer. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Újabb két embert vettek őrizetbe a NAV pénzügyi nyomozói abban a büntetőeljárásban, amely a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos. A gyanúsítottak több mint 80 millió forint támogatást igényeltek dokumentumfilm készítésre, ám a pénzzel 2026 áprilisában úgy számoltak el, hogy a film valójában el sem készült. A hiányt valótlan tartalmú fiktív számlák beszerzésével próbálták leplezni, amelyből több is a pályázó saját cégétől származott. A hatóság költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt folytat eljárást az ügyben. Orbán Anita külügyminiszter Facebook bejegyzésében bejelentette, hogy érdemi előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak biztosításában. Elmondása szerint a május 20-án újraindított szakértői egyeztetések hatására az ukrán oktatási tárca már megkezdte a szükséges jogszabályok előkészítését. Az első konkrét eredményként az ukrán kormány július 15-i döntése alapján szeptember 1-től változatlanul fenntartják és államilag finanszírozzák a kislétszámú oktatási intézményeket. Magyar kezdeményezésre ráadásul az Európai Unió is előírta, hogy Ukrajna kisebbségi cselekvési tervének illeszkednie kell a kétoldalú tárgyalások eredményeihez, így már a megállapodások gyakorlati végrehajtásán dolgoznak. A Vizer csoportos létszámleépítésre készül Romániában, amelynek keretében október és november folyamán 172 munkavállalójától, pilótáktól és légiutas kísérőktől válhat meg Bukarestben, Krajovában, Kolozsváron és Jászvásáron. A belső értesítések szerint a leépítés a légitársaság mintegy 1900 fős romániai állományának közel 10%-át érinti, a legérzékenyebben pedig a krajovai bázist érinti. A kirúgások során a dolgozók legutóbbi teljesítményértékelés egyenlőség esetén pedig a cégnél eltöltött szolgálati idejét veszik figyelembe, míg a szakszervezet szeptember 14-ig tehet észrevételt a tervekre. Bűncselekmény gyanújának hiányában elutasította a budapesti rendőrfőkapitányság azt a vesztegetés miatti feljelentést, amelyet Tényi István tett Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter új a kínai BYD autógyártónál betöltött pozíciójával kapcsolatban, írta meg az Index. Az ügy még július közepén indult a fővárosi nyomozóügyészségen, ahonnan hatáskör hiányában került át a fővárosi rendőrséghez. A BRFK határozata szerint a rendelkezésre álló adatok alapján nem merült fel olyan körülmény, amely indokolta volna a nyomozás elrendelését.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Szerdán napközben napos idő várható, majd délután nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hideg front hatására, és szorványosan már kialakulhatnak záporok, zivatarok. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon időnként erős lesz, este északnyugaton az érkező hideg front hatására északnyugatira fordul. Tetőzik a meleg, délután 30-36 fokos kánikula várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Ez az Antrit, én meg továbbra is Fekete Dávid vagyok. Elmúlt 5 óra, remélem hazaért, lehuppant a fotelba, és a következő néhány percre elengedi minden gondját, baját, hiszen azok sem állandók. Tupac is megmondta. Changes!
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei

0: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és ahogy azt megszokhatta már talán, nézzünk meg egy picit, hogy mi történt ma a világban, mi történt ma az Antrit univerzumban. Az antrit.hu-n megírtuk, hogy a tamási rendőrök a lakosság segítségét kérik egy lány megtalálásában. Ahogyan beszámoltunk arról is, hogy ma negyeddöntőbe juthat a magyar válogatott, a női kosárlabda válogatottunk, mert hogy ma 17:45-kor játsza a válogatott Japán ellen a mérkőzést, amelynek tétje nem kicsi, a negyeddöntő kvalifikáció, úgyhogy szurkolhatunk a lányoknak, ráadásul ugye szexuális érintettség is van Rátkai Eszter okán. Eztán megírtuk azt is, hogy rekordközeli hőség, egymást követő hőhullámok és szinte teljesen kiszáradt táj. Az idei nyár nem csak forró volt, hanem csapadék szempontjából is történelmi. Egy kis elemzés a nyarunkról. És még, hogyha ez nem volna elég, akkor beszámoltunk arról is, hogy jövő héten kormányablakbusz fogadja az ügyfeleket Bártaszéken. Minden info, tehát antrit.hu. Emellett pedig YouTube csatornánkra felkerült a ma reggeli beszélgetés Baboti Varga Jenővel a Csukás 90 és a Születi Fesztivál kapcsolatáról. Azt is ajánlom figyelmébe, tehát YouTube-on a Rádió Antrit. Mert hogy ott is ott vagyunk, meg itt is itt vagyunk, mert hogy ennyi történt az univerzumban. A folytatás pedig nagyon jól tudja a ma kedvencei és a tegnap slágerei. It's your life.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe! Több mint pizza!
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást, de jól megy valakinek!
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Rosszul zárnak az ablakok, befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás. Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
6: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel Tolnai és Szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Továbbra is az Antrit, na meg a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Nem sok időnk van hátra, de attól még nyomjuk meg Jimmy Winchesterrel és Rutka Roberttel közösen. It's your life!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: És egy újabb délután végéhez értünk el közösen itt az Antriton. Remek dalokat hallottunk, sokszínű délután volt ez is, köszönöm, hogy itt volt. Tovább jó rádiózást és jó pihenést, holnap egytől pedig újra együtt. Addig is ajánlom magunkat, és minden jót!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottképzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra. Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
5: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Lemondott az oktatási hivatal elnöke. Magyarok adataival élhettek vissza a budapesti Török Intézetben. Elindítják a Szent István vidékfejlesztési programot. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Október 1-i hatállyal benyújtotta lemondását Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke, aki 2020 óta állt az intézmény élén. A leköszönő vezető hangsúlyozta, hogy döntése mögött nem politikai vagy személyes konfliktus, hanem emberi tényezők állnak, mivel több mint 40 évnyi közszolgálat után már nem tudta a feladatát a korábbi energiával ellátni. Brassói Sándor pályafutása során 12 oktatási miniszterrel dolgozott együtt, és a hivatali elnökségét pályája egyik legfontosabb, egyben legnehezebb időszak nevezte. Magyar állampolgárok személyes és üzleti adatait használhatták fel visszaélésekhez a budapesti Yunus Imre intézetben, számolt be a 24.hu. A lap több a török-magyar kulturális kapcsolatokban dolgozó forrása szerint olyan számlákat számolhattak el a nevükben, amelyeket valójában soha nem állítottak ki, és az érintett időszakban semmilyen munkát nem végeztek az intézetnek. A feltételezett visszaélések még az intézet korábbi igazgatójának időszakára nyúlhatnak vissza. A magyar rendőrség az egyik érintett feljelentése alapján csalás gyanújával nyomoz, egyelőre azonban nem történt gyanúsítotti kihallgatás, miközben az ügyet a török igazságszolgáltatás is vizsgálja. A kormány elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot, amelynek keretében 10 falunként 1 milliárd forintos közösségi fejlesztési keretet biztosítanak, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén. A program alapgondolata, hogy a források felhasználásáról nem központilag, hanem a helyi közösségek közös döntése alapján határoznak. Az új rendszert első körben 10 különböző adottságú mikrotérség 100 településén tesztelik, ami mintegy 100 000 embert érint. A kezdeti szakasz értéke követően a tervek szerint 2027. augusztusától terjesztik ki a programot országos szintre, amely így végül több mint 2000 vidéki településnek nyújthat közvetlen támogatást. Nincs semmiféle előrelépés a magyarországi evangéliumi testvérközösség egyházi státuszának visszaállítása ügyében. Miután az áprilisban benyújtott megállapodás tervezetre válaszol a kormányzat, csak nemrég jelezte, hogy az ügyet áttették a Kulturális és Innovációs Minisztériumhoz. Iványi Gábor, a MET vezetője, elmondta, hogy a minisztérium utólag csupán rutinszerű látogatásként értékelte az egyházi ügyekért felelős állami vezetők korábbi vizitjét. A lelkész hangsúlyozta, hogy bár a jelenlegi törvények értelmében parlamenti döntésre lenne szükség a helyzet rendezéséhez, az valójában egyetlen gombnyomással megoldható lenne.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Szerdán napközben napos idő várható, majd délután nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hideg front hatására, és szorványosan már kialakulhatnak záporok, zivatarok. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon időnként erős lesz, este északnyugaton az érkező hideg front hatására északnyugatira fordul. Tetőzik a meleg, délután 30-36 fokos kánikula várható.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az est.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
3: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
0: Ennyi volt a reklám.
1: Ez a Rádió Antrit.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankó Krácalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma. Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon, az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Tovább drágulnak az üzemanyagok, 25%-kal emelkedhet a szociális dolgozók bére. Drogdillert fogott el a rendőrség Kőbányán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Újabb drágulási hullámmal indult a hét a hazai benzinkutakon. A 95-ös benzinára átlagosan 7, a gázolajé pedig 9 forinttal emelkedett. Holoda Attila energetikai szakértő szerint a következő időszakban is hullámzó üzemanyagárakra kell készülni. A Brent olajára jelenleg 93-94 dollár körül mozog hordonként, de Holoda szerint önmagában ez még nem magyarázza a dízel drágulását. Az üzemanyagoknak külön nemzetközi jegyzési áruk van, és jelenleg éppen a dízel az a termék, amelynél különösen szűk a piac. A szakértő arra számít, hogy valamelyest javíthat a helyzeten, ha a MOL finomítója szeptember végére ismét teljes kapacitással működik, ám ez szerint a legfeljebb enyhítheti, megszüntetni nem fogja a feszültséget. A szociális szférát vonzóvá kell tenni a benne dolgozóknak, közölte a szociális és családügyi miniszter hétfőn a Facebook oldalán, ahol beszámolt arról, látogatásakor 67 gondozott mellett mindössze 2 ápolót és 1 takarítót talált a kőszegi gesztenyés és otthon. Bejegyzésében Kátai Németh Vilmos hozzátette, az intézményben, ahová Strompová Viktória képviselőtársával látogatott el, a létszámhiány miatt a jobb állapotban lévő gondozottak akár saját maguk ellátására is képesek, sőt gyakran besegítenek a személyzetnek rosszabb állapotú társaik gondozásába. A szociális szférát újra vonzóvá kell tenni a benne dolgozóknak, emelte ki, jelezve ennek első lépéseként döntött a kormány arról, hogy 2 részletben 25%-kal emeli a szociális dolgozók bérét. Elfogott és őrizetbe vett a rendőrség egy 40 éves nőt, aki droggal kereskedett a kőbányai lakásán és 8. kerületi parkokban is, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A 10. kerületi rendőrök egy elfogott kábítószer fogyasztó vallomása alapján akadtak a nő nyomára, akit végül pénteken a lakóhelyén kaptak el. A lakásban tartott kutatás során a nyomozók feltehetőleg kábítószerrel szennyezett pipát és tasakot, valamint mérleget és több mobiltelefont is lefoglaltak. Az bevett nőt kábítószer kereskedelem büntettével gyanúsították meg, és kezdeményezték letartóztatását. 1901 óta magasan a legszárazabb és a második legmelegebb nyáron vagyunk túl, közölte a Hungaromet, ismertetve, hogy a 2026-os nyár középhőmérséklete országosan átlagban 2,6 Celsius fokkal haladta meg az 1991-2020-as éghajlati normált. Emlékeztettek, hogy június 30-án Széchenyben 42 Celsius fokot mértek, amivel új magyarországi abszolút meleg rekord született. Mindemellett csupán 74,1 mm volt az ország átlag csapadék mértéke, ami a szokásos mennyiség alig 36%-a. Ezzel a 2026-os nyár a 20. század kezdete óta a legszárazabb volt.
1: Rádió Andrit időjárás.
5: Szerdán napközben napos idő várható, majd délután nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hideg front hatására, és szorványosan már kialakulhatnak záporok, zivatarok. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon időnként erős lesz, este északnyugaton az érkező hideg front hatására északnyugatira fordul. Tetőzik a meleg, délután 30-36 fokos kánikula várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
3: Szeptember 11-én, 12-én és 13-án 9. bátaszéki bornapok. Pénteken együtt énekelhetjük az éjféli láj legendás sorait az Osszián zenekarral. Szombaton a szüreti felvonulás és a koronázási ceremónia mellett folklór program várja az érdeklődőket. A sztár fellépők az Electric Soul, a Holdeső, Méringer Marci és Lotfi Begi. Vasárnap a gyerekeket az Iszkiri zenekar várja, majd Csonka Bandi és Dániel Figergő szórakoztatja a közönséget. A zárókoncert buli felelőse pedig Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddy lesz. A színes programok mellett Vidám Park, gasztroudvar, valamint a Szekszárdi borvidék kiváló borászai gondoskodnak a felhőtlen hangulatról. Látogasson el ön is a 9. bátaszéki bornapokra szeptember 11-én, 12-én és 13-án.
4: Haló!
5: Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit. FM 105.1.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe! Több mint pizza!
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
6: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
7: Tánctanfolyamra, Gabikám!
6: De egyedül. És a férjed?
7: Remélem, hogy már ott vár.
6: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
7: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
6: És mégis honnan jött ez az ötlet?
7: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
6: És ki a tánctanár?
7: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
5: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Célzott segítséget adna a dízeleseknek a kormány. Felülvizsgálják és átalakítják a koncessziókat, szigorítják a gyermekvédelemben dolgozók ellenőrzését. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány egy olyan megoldásról dönt szerdán, amely célzottan a dízel meghajtású autók vezetőinek segít, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés hétfői ülésén. A kormányfő egy napirend előtti felszólalásra adott válaszában kifejtette, jelenleg dízelhiány van nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, és ha a védett árat visszavezetnék, egy héten belül nem lenne gázolaj a magyar kutakon, mert amint elfogyna a stratégiai készlet, senki nem importálna gázolajat Magyarországra. Kiemelte, a kormány inkább egy olyan megoldást szeretne, amely célzottan egy bizonyos teljesítmény alatti autót vezetőknek segít, azoknak, akik munkába járásra használják az autót, vagy a gyerekeiket viszik iskolába. Emellett segítené még az agrárszektort és más érintett szektorokat, amelyekben nagy nehézséget okoznak a jelenlegi üzemanyagárak, magyarázta. Tiszta és világos lépésekkel építi fel a kormány a működő jogállamot, melynek során felülvizsgálják és átalakítják a korábbi koncessziókat, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. A kormányfő hangsúlyozta, hogy történelmi feladat előtt állnak, és ott kezdik az új intézményi alapok lerakását, ahol a pénz évek óta ellenőrizetlenül folyt magánzsebekbe. Ennek keretében az elkövetkező hetekben átalakítják a dohány, kaszinó, hulladék és autópálya koncessziókat, hogy a milliárdos haszon a magánoligarchák helyett a közösséget és a magyar adófizetőket gazdagítsa. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány már nem lesz elegendő egy vezetői döntés meghozatalához, írta az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebookon hétfőn, a Fóti gyermekotthon többször is bántalmazás ügybe keveredett volt igazgatójának elbocsátása ügyében. Lannert Judit egyúttal visszavonta a férfit legutóbb alkalmazó Csepeli általános iskola igazgatójának vezetői megbízását. Bejegyzésében a miniszter felidézte, Páger Pál Attila gyógypedagógust 2026. augusztus 20-a után érvényes erkölcsi bizonyítvánnyal, de a Fóti gyermekotthonban elkövetett gyermekbántalmazási érintettséggel vette fel az igazgató a Csepeli Farkas Bertalan általános iskolába. Megítélése szerint az eset a rendszer súlyos hiányosságára mutat rá. 10 éven belül 1 millió magyar élhet sivatagos környezetben, ha nem lesz változás a vízgazdálkodásban, közölte az élő környezetért felelős miniszter hétfőn a Facebook oldalán közzétett videóban. Gajdos László kiemelte, az elmúlt években folyók tűntek el és tavak száradtak ki, miközben a magyar vízgazdálkodás hagyományosan az árvíz elleni védekezésre, illetve a felesleges víz gyors elvezetésére rendezkedett be. A tárcavezető szerint új szemléletre van szükség, amelynek középpontjában a rendelkezésre álló vízkészletekkel való gazdálkodás, valamint a víz megtartása áll. A miniszter elmondta, hogy a víz megtartás szolgálja a nemrég elfogadott fenntartható vízgazdálkodási intézkedési terv, és emellett a kormány új klímatörvényt készít elő.
1: Rádió Andrét időjárás.
8: Szerdán napközben napos idő várható, majd délután nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hideg front hatására, és szorványosan már kialakulhatnak záporok, zivatarok. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon időnként erős lesz, este északnyugaton az érkező hideg front hatására északnyugatira fordul. Tetőzik a meleg, délután 30-36 fokos kánikula várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrit FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az est.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Háromszor drágábban vehetett az állam COVID-teszteket 2020-ban. A TAO rendszer felülvizsgálatát javasolja a számvevőszék. Hosszú távú útfelújítást tervez a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Több milliárd forintot kerestek 2020-ban az államon azok a cégek, amik a vételárnál jóval drágábban adták el a COVID-teszteket. A 444-hez került dokumentumok szerint a külgazdasági és külügyminiszter tisztában volt a túlárazással, azonban nem tettek semmit. A külügyminisztérium nevében augusztus végén tett feljelentést Orbán Anita a koronavírus járvány elleni védekezéssel kapcsolatban 2020 tavaszán Szijjártó Péter minisztersége alatt körülbelül 300 milliárd forint értékben lefolytatott közbeszerzés alóli kivételként kezelt beszerzések ügyében ismeretlen tettes ellen. Indokoltnak tartja a Látvány Csapatsportok társasági adó kedvezményen alapuló támogatásának felülvizsgálatát az állami számvevőszék. Elemzésük szerint ugyanis az nem a sportszakmai eredményességet helyezi a középpontba, és visszaélésekre is lehetőséget ad, közölte a szervezet az MT-vel. A sportot felügyelő belügyminiszter Pósvai Gábor már júliusban jelezte, hogy a kormány megkezdte a TAO rendszer felülvizsgálatát, azzal a céllal, hogy egy átláthatóbb és igazságosabb rendszert hozzanak létre. Az ÁSZA támogatási forma gyengeségeként azonosította többek között, hogy az igénybe vevő szervezetek többsége nagy mértékben támaszkodik erre az állami forrásra, így fenntarthatósági kockázatok is felmerülnek. Hosszú távú országos útfelújítási programot mutat be szeptemberben a közlekedési és beruházási tárca. Vitézi Dávid miniszter közlése szerint a cél, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Vitézi Dávid indoklása szerint a hosszú távú stratégia azért vált szükségessé, mert az állami úthálózat csak nem felett teljes körű felújításra szorul. A miniszter úgy értékelte, hogy az elmúlt években a meglévő utak karbantartására és fenntartására nem jutott elegendő forrás. 2026-ban összesen több mint 700 kilométernyi útszakasz újult meg érdemben, döntő többségében mellékutak. Ebből csak nem 570 kilométernyi fő- és mellékút felújítása külső kivitelezők bevonásával történt, míg közel 140 kilométert a magyar közút saját kapacitásban végzett el. Az ukrán katonai hírszerzés főnöke szerint Oroszországnak elegendő erőforrása van ahhoz, hogy a következő két évben is folytassa az Ukrajna elleni háborút. Oleh Ivaschenko egy interjúban egyúttal úgy vélte, az orosz társadalom háborúval szembeni elégedetlensége növekedni fog, mert emelkedik az orosz csapatok vesztesége, miközben az oroszországi szerződéses katonai szolgálatra történő toborzás modellje nagyrészt kimerítette a lehetőségeit.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Szerdán napközben napos idő várható, majd délután nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hideg front hatására, és szorványosan már kialakulhatnak záporok, zivatarok. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon időnként erős lesz, este északnyugaton az érkező hideg front hatására északnyugatira fordul. Tetőzik a meleg, délután 30-36 fokos kánikula várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este. Rádió Andrét.
3: Yo man.
4: Yo.
3: Open up man.
4: Yo, what do you want man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: But who?
3: The girl next door, you know? I don't know what to do.
4: So it wasn't you.

helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Bayer Judit vezeti a közmédia új felügyelőtestületét. Nagyon gyenge a magyar diákok teljesítménye a PISA felmérés szerint. Magyarország kiutasítja az orosz nagykövetség 10 munkatársát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. 6 taggal, Bayer Judit elnökletével kedden felállt a független közmédia testület, miután az országgyűlés megszavazta a testület tagjait. A 9 tagú testület ezzel működőképessé vált, a döntés pedig már szerdán hatályba is lép. Az országgyűlés a kormányon lévő Tisza párt által jelölt Bálint Viktort, Hargitai Miklóst és Szabó Györgyöt 4 évre, de legfeljebb a következő parlament megalakulásáig választotta meg. A szakmai szervezetek által delegált Bayer Judit, Kollár Árpád és Sükösd Miklós 2 évre kapott mandátumot. A megválasztásukhoz a képviselők kétharmadának támogatására volt szükség. Minden idők legrosszabb PISA eredményeit hozta a 15 éves magyar diákok számára a legfrissebb kedden bemutatott nemzetközi felmérés, amely szerint a tanulók teljesítménye világszinten és Magyarországon is mélypontot ért el. A magyar olvasás szövegértés 452, a matematika 459, a természettudomány pedig 480 pontot ért el az OECD PISA 2025-ös adatai szerint. A 15 éves magyar diákok közel egyharmada, 32,3%-a funkcionális analfabétának tekinthető, vagyis nem éri el azt a szövegértési szintet, ami a mindennapi boldoguláshoz szükséges. A kormány másfél éven belül új nemzeti alaptantervet ígér, a fókuszba pedig a kora gyermekkori nevelés kerülhet. Magyarország 10 a budapesti orosz képviseleten dolgozó munkatársat szólított fel az ország elhagyására, mert a magyar hatóságok értékelése szerint tevékenységük nem volt összeegyeztethető a diplomáciai státuszukkal. A döntést Orbán Anita külügyminiszter jelentette be kedden a Facebook oldalán. A döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védítette hozzá. A külügyminiszter kiemelte, ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett. A 444 írása szerint az itt szolgálatot teljesítő orosz diplomata állomány egy része hírszerzői tevékenységet folytathat. Az Európai Bizottság és a Duna Bizottság közvetlen egyeztetést folytat a magyar hatóságokkal a paksi atomerőmű hűtővízellátását biztosító ideiglenes fenékküszöb építése miatt. Bár Ausztria nem nyújtott be hivatalos panaszt, Brüsszelben az osztrák illetékes minisztérium megerősítette a tárgyalások tényét, az EU-Duna régió stratégia keretében pedig a Dunamenti országok közös álláspontot küldtek a magyar vezetésnek. A nemzetközi közösség elsősorban azt kéri a rendkívüli dunai kisvíz miatt indított beruházás kivitelezőitől, hogy a munkálatokat a folyamatos hajózhatóság biztosításával végezzék el.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Szerdán napközben napos idő várható, majd délután nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hideg front hatására, és szorványosan már kialakulhatnak záporok, zivatarok. A déli-délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon időnként erős lesz, este északnyugaton az érkező hideg front hatására északnyugatira fordul. Tetőzik a meleg, délután 30-36 fokos kánikula várható.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Rádióban Trét.
1: Te egyedül a bárpultnál, mit állsz itt? Nem ár, hogy elárvultál, ha bezárultál, és a mosolyod elárultál.

Ha rám hajolsz, nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, s akkor minden az enyém, s már nem hallok semmit, csak a lélek

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Lemondott az oktatási hivatal elnöke. Magyarok adataival élhettek vissza a budapesti török intézetben. Elindítják a Szent István vidékfejlesztési programot. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Október 1-i hatállyal benyújtotta lemondását Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke, aki 2020 óta állt az intézmény élén. A leköszönő vezető hangsúlyozta, hogy döntése mögött nem politikai vagy személyes konfliktus, hanem emberi tényezők állnak, mivel több mint 40 évnyi közszolgálat után már nem tudta a feladatát a korábbi energiával ellátni. Brassói Sándor pályafutása során 12 oktatási miniszterrel dolgozott együtt, és a hivatali elnökségét pályája egyik legfontosabb, egyben legnehezebb időszak nevezte. Magyar állampolgárok személyes és üzleti adatait használhatták fel visszaélésekhez a budapesti Yunus Imre intézetben, számolt be a 24.hu. A lap több a török-magyar kulturális kapcsolatokban dolgozó forrása szerint olyan számlákat számolhattak el a nevükben, amelyeket valójában soha nem állítottak ki, és az érintett időszakban semmilyen munkát nem végeztek az intézetnek. A feltételezett visszaélések még az intézet korábbi igazgatójának időszakára nyúlhatnak vissza. A magyar rendőrség az egyik érintett feljelentése alapján csalás gyanújával nyomoz, egyelőre azonban nem történt gyanúsítotti kihallgatás, miközben az ügyet a török igazságszolgáltatás is vizsgálja. A kormány elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot, amelynek keretében 10 falunként 1 milliárd forintos közösségi fejlesztési keretet biztosítanak, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén. A program alapgondolata, hogy a források felhasználásáról nem központilag, hanem a helyi közösségek közös döntése alapján határoznak. Az új rendszert első körben 10 különböző adottságú mikrotérség 100 településén tesztelik, ami mintegy 100 000 embert érint. A kezdeti szakasz értéke követően a tervek szerint 2027. augusztusától terjesztik ki a programot országos szintre, amely így végül több mint 2000 vidéki településnek nyújthat közvetlen támogatást. Nincs semmiféle előrelépés a magyarországi evangéliumi testvérközösség egyházi státuszának visszaállítása ügyében. Miután az áprilisban benyújtott megállapodás tervezetre válaszol a kormányzat, csak nemrég jelezte, hogy az ügyet áttették a Kulturális és Innovációs Minisztériumhoz. Iványi Gábor, a MET vezetője, elmondta, hogy a minisztérium utólag csupán rutinszerű látogatásként értékelte az egyházi ügyekért felelős állami vezetők korábbi vizitjét. A lelkész hangsúlyozta, hogy bár a jelenlegi törvények értelmében parlamenti döntésre lenne szükség a helyzet rendezéséhez, az valójában egyetlen gombnyomással megoldható lenne.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Szerdán napközben napos idő várható, majd délután nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hideg front hatására, és szorványosan már kialakulhatnak záporok, zivatarok. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon időnként erős lesz, este északnyugaton az érkező hideg front hatására északnyugatira fordul. Tetőzik a meleg, délután 30-36 fokos kánikula várható.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Rádió!

0: Rádió Antrét. FM 101.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.